0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: órán otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивьяна 102 и 1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

Ahogyan azt már megszokhattátok, ha péntek, akkor bizony dalpremiér. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ezen a héten Catherine Lagaia előadásában hallhatják a How Far I Will Go című dalt, amely a Disney élőszereplős Vaiana című filmjének ikonikus betétdala. A mindössze 19 éves osztrál színésznő és énekesnő ezzel a filmmel mutatkozik be a nagy közönségnek főszereplőként. A Disney őt választotta Vaiana megformálására, miután több ezer jelentkező közül bizonyult a legalkalmasabbnak a szerepre. A dal a bátorságról, az önmagunkba vetett hitről és álmaink követéséről szól. A Vaiana jelenleg is látható a magyar mozikban, ezért bátran ajánljuk családi programként. Ha szeretnének egy látványos, kalandos és szívmelengető történetet látni, érdemes együtt beülni a moziba, vagy amikor elérhetővé válik, egy kellemes esti filmnézés keretében megnézni az egész családdal. Most pedig következzen Catherine Lagaia előadásában a How Far I Will Go, az élőszereplős Vaiana című Disney film betétdala.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: a hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszász, Bogdan-Merici út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
4: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507, 2015. augusztus 13-a.
6: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
7: Рекламу hallottok.

0: Нюанс ура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 24-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 24 липня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Beregszászi kistérségi katona vesztette életét a fronton. 2025. október 26-án harci feladat teljesítése közben Nyipropet

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Szemere Judit, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка» і з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Семере Юдіт, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Kegyelem nékünk is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, mennyi édesatyánk, valóban téged magasztal az egész teremtett világ, minden alkotásod, és úrunk, ebbe a dicséretmondásba, ebbe a magasztalásba szeretnénk bekapcsolódni mi is. De úrunk, te látod azt, hogy mennyi minden van a mi szívünkben, ami elválaszt bennünket ettől az őszinte hálaadástól. Pedig mennyi okunk van hálát adni, mennyi okunk van arra, hogy magasztaljunk téged, és méltó vagy, Urunk, minden dicséretre és minden magasztalásra. Így kérünk, Urunk, hogy te vezess bennünket, te vezessd a mi gondolatainkat, hogy valóban észrevegyük mindazt, amiért hálát adhatunk, valóban ott legyen a szívünkben a te dicséreted és magasztalásod, és te légy az, aki vezetsz bennünket. Te légy az, aki megmutatod, hogy mi az, amit a mi életünkből ki kell metszeni, amit le kell tenni eléd, amiben formálni akarsz bennünket, hogy igazán tudjunk a te gyermekeidként örvendező és téged magasztaló életet élni. Így könyörgünk, Urunk, ezért az Isten tiszteletért, könyörgünk a te igédnek szaváért. Te formálj bennünket, és te engedd meg, hogy megszólítson bennünket. És te adj nekünk alázatot, hogy megértve a te igédet, hadd induljunk el, és cselekedjük azt a mi életünkben, mindazt, amire te hívsz bennünket ezen a reggelen is. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, a negyedik rész első öt verséből. Isten igéjét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa. Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levele negyedik fejezetének első öt versében így van megírva Isten igéje. Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat. Az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben. A bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be a szolgálatodat. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, ma reggel is folytatjuk Timóteushoz írt levélnek az olvasását, és hogyha visszatekintünk az előző szakaszokra, a levélnek az előző részére, vagy akár az első Timóteusi levélre, akkor nagyon sok hasonlóságot is felfedezhetünk. Hasonló dolgokra indítja Timóteust, ahogyan a szolgálatba küldi újra és újra, ahogy megerősíti őt a maga szolgálatába. De ez a mai ige szakasz mégis egy szokatlanul erős bevezetővel kezdődik. Azt írja Pál apostol, kérve kérlek az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek. Nem egyszerűen csak mondja Timóteusnak, és nem egyszerűen csak kéri, hanem látszik, hogy amit kér Timóteustól, amire most el akarja indítani, annak súlya van. Azt nem lehet félváról venni, azt nem lehet elkönnyelműsködni. nagyon fontos dolgokról van szó. És az is érződik ezen a mondaton, ezen a bevezetőn, hogy Pál apostol még valamit, valami fontosat mindenképpen Timóteus szívére akar helyezni. Tudjuk azt, hogy Pál apostol fogságban van, és egyre inkább érzi, hogy közeledik az ő életének a vége. És ez is ráterhelődik az apostolra, hogy még most mondja el a tanítást Timóteusnak. Amit még el kell mondania, amiben még meg kell erősítenie őt, azt még most mindenképpen el kell mondani. És olyan hangsúllyal és olyan súllyal kell elmondania, hogy lehet, hogy már újabb lehetősége nem lesz arra, hogy Timóteust vezesse vagy bíztassa. És Pál apostolt is sürgeti az idő, valamint más tekintetben is sürgeti az idő Timóteust, hogy ezt a szolgálatot, amire Pál apostol indítsa, elvégezze. Hiszen azt olvassuk, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el. Lesz idő, amikor nem fogják elfogadni, amikor elfordulnak az evangéliumtól. És sürgeti Timóteust, hogy azt a szolgálatot, amiben az Úr most beleállította, azt a szolgálatot, amit most bízott rá, azt most kell elvégezni. Mert lesz később olyan idő, amikor ezt a szolgálatot már nem tudja végezni. És amit most elmulaszt, azt talán később már nem lehet megtenni. És ahogy mondtam is, ezt a sürgetést, ezt Pál apostol is érzi a maga életén, és ennek tesz eleget, amikor Timóteusnak ír, és ilyen erőteljesen bízza rá az ige hirdetésnek a szolgálatát Timóteusra. Mert még most kell bátorítania ezt a szolgálattevőt, még most kell elindítania a helyes úton, de Timóteusra is igaz ez a sürgetés. Olyan ez, testvérek, amikor az ember a vihar előtt cselekszik. Amikor látjuk, hogy nagy viharfelhők érkeznek, akkor általában végig gondoljuk, hogy mi az, amit még most meg kell tenni. Mi az, amit még be kell hozni a házba, mi az, amit még a helyére kell tenni, hogy amikor ideér a vihar, akkor a lehető legnagyobb biztonságban legyünk. Mi magunk és a környezetünk is. Emlékszem rá, hogy nem olyan régen volt, amikor épp leszették a házunkról a tetőt, és bizony láttuk azokat a viharfelhőket igen gyorsan közeledni. És akkor nem volt kérdés, hogy mindenkinek ott a helye a tetőn, aki bármit is odébb tud tenni, mert ezt még most kell lezárni, még most kell letakarni. Nem volt kérdés, ezt a munkát, ezt még a vihar előtt kell elvégezni. Utána már hiába való. És testvérek, ugyanígy van a mi szolgálatunkban is, az ige hirdetésnek a szolgálatában, és nem csak itt a szószéken, hanem mindannyiunknak a maga helyén. Csak sokszor abban nem érezzük ezt a sürgetést. Nem olyan egyértelmű, hogy ezt még most kell megtenni. Mert amire most indít az Isten, annak most van helye, most készít rá lehetőséget. És lesz majd olyan idő, amikor azt a szolgálatot, amit most elmulasztunk, azt már nem tudjuk elvégezni. És szintén nagyon erőteljes indítása Pál apostolnak, amikor Jézus Krisztusnak a bírói tisztére utal, és azzal folytatja, hogy Jézus Krisztus az, aki ítélni fog élőket és holtakat. És ez egy nagyon erőteljes figyelmeztetés. Figyelmeztetés, amelynek két iránya van, az egyik iránya Timóteus felé szól. Timóteust figyelmezteti, hogy ő maga is az Isten előtt áll, és az Isten előtt éli az életét. És amikor meg kell állni az Isten előtt, akkor bizony megítéli azt, hogy azt a szolgálatot, azt a megbízatást, amit most rábízott, ezt elvégezte és hogyan végezte el. Mennyire volt hűséges abban a munkában, amit rábízott. És emlékezteti ezzel Pál apostol Timóteust, hogy az egész élete Timóteusnak ott van az Isten előtt. És vajon hogyan ítéli meg? Hogyan ítéli meg az a Jézus Krisztus, aki megváltotta, megmentette, és elindította a szolgálatba azt, amit ő elvégez? Mennyire áll meg az ő hűsége ezen a mérlegen? De ugyanúgy figyelmeztetés ez Timóteus hallgatóságának. Azoknak az embereknek, akifelé Timóteus küldetett. Mert nem akármit hirdett Timóteus, hanem az életnek az evangéliumát. Figyelmeztetés ez, hogy mindazoknak, akik ott vannak a Timóteus környezetében, ugyanúgy meg kell állnia ebben az ítéletben. És Timóteusra az bízatott rá, hogy azt hirdesse, hogy hogyan lehet megállni, és hogyan lehet életet nyerni Jézus Krisztusban. Nem akármilyen üzenet az, amit neki vinnie kell, hanem a Jézus Krisztus evangéliumát. És rábízattak azok az emberek, akik körülötte vannak. Rábízatott az, hogy meghallják, és hogy megmaradjanak az evangéliumban. És hadd mondjam azt, testvérek, hogy ugyanez bízatott mi ránk is a magunk helyén, ahol élünk a magunk környezetében, akikkel körbe vagyunk véve. Vajon eszünkbe jut-e, hogy ugyanúgy ítélni fog fölöttük is Jézus Krisztus, aki eljön ítélni élőket és holtakat. És vajon ott van-e az ő szívében Jézus Krisztusnak az evangéliuma? Vajon érti-e? Vajon hiszi-e? Vajon élete van-e? És érezzük ebben a magunk felelősségét. Nem tudok a másik embernek sem hitet ajándékozni, sem kimunkálni benne, de ami rám bízatott, az az, hogy hirdessem. Hirdessem, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Mert szüksége van az én környezetemnek is, hogy meghallja és megerősödjön benne. És épp ezért hangsúlyozza ki Pál apostol azt is, hogy akár alkalmatlan időben is. Mert testvérek, nagyon sok indokot tudunk felsorolni, hogy mi az, amiért most nem tudjuk hirdetni az evangéliumot. Mert sokszor olyan kényelmetlen helyzetbe kerülünk. És egyébként is ott az életünkben meg annyi fáradtság, leterheltség, egyébként is nagyon sok dolgunk van, nagyon sok fontos dolgunk van, amivel kitöltjük az életünket, amit nem hagyhatunk el, amit nem hanyagolhatunk el, és hol fér ebben mindenbe bele? Az, hogy minden időben álljunk elő az evangéliummal. De testvérek, ahogy az Új Szövetségben olvassuk, még a királyi menyegzőre meghívottaknak is volt kifogásuk, hogy ők miért nem mennek el. Még nekik is volt fontosabb vagy sürgetőbb dolguk. Így nem csoda, hogy mi is megtaláljuk a magunk indokait, a magunk kifogásait, amikor nem akarunk éppen beállni abba a szolgálatba, amire indít bennünket az Úr. De az evangéliumnak, az igének mégis mindenkor hirdetni kell. Mégis szüksége van ennek a világnak arra. És testvérek, itt nagyon fontos, hogy visszatekintsünk mindazokra az üzenetekre, amelyeket már hangsúlyoztunk Timóteusi levelek alapján, mert ahhoz, hogy megtaláljuk a magunk helyét a szolgálatban, és hogy mindig elő tudjunk állni az igével, hirdetni tudjuk az evangéliumot, még akkor is, hogyha számunkra nem annyira alkalmas az idő, ahhoz nagyon sok mindenre szükség van. Szükség van testvéri kapcsolatokra. Szükség van arra, hogy imádságokat, könyörgéseket tartsanak a gyülekezetekbe. Szükség van arra, hogy legyenek olyan elöljáróink, mint Pál apostol volt Timóteus számára, akik figyelmeztetnek, akik továbbvezetnek, akik intenek bennünket, és akikre hallgatunk. Mert testvérek, ahhoz, hogy valaki a maga helyén mindig végezni tudja a szolgálatot, és mindig elő tudjon állni az igével, ahhoz kell, hogy neki magának is egy erős és egészséges kapcsolata legyen a mindenható Istennel. Ahhoz kell, hogy ő maga is erős legyen. De egyedül nem lehet erősnek lenni. Mert mindenkinek vannak nehezebb időszakai, és kell, hogy ott legyenek mellette a testvérek, akik tovább vezetik, hogy be tudjon állni a szolgálatba. Testvérek, nagyon sok olyan keresztény testvér van körülöttünk, akik érzik ennek a felszólításnak a súlyát, hogy az igével elő kell állni, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Érzik annak a súlyát, hogy nem akármilyen üzenetet bíz ránk a mindenható Isten, hanem az életnek az igéjét. De közben maguk is ott vannak, a maguk küzdelmeiben, a maguk fáradtságában, a megfáradásukban, és egyedül küzdenek. És nincs ott mellettük a testvér, aki meg tudná erősíteni, aki tovább tudná vezetni. Ezek nélkül, a testvéri kapcsolatok nélkül nem lehet úgy végezni ezt a szolgálatot, ahogyan itt Pál apostol beszél róla. Hogy nem tekintve a körülményekre, mindig ott legyen a mi szívünkben az evangéliumnak a hirdetése. Mindig ott legyen a készség bennünk, hogy előálljunk az igével. Testvérek, ez akkor működik, hogyha van mögöttünk egy testvéri közösség, ahova be lehet lépni, ahova el lehet mondani a magunk terheit, a magunk küzdelmeit, és nem kell egyedül megállnunk ezekben. Ez csak akkor működik, ha van mögöttünk egy olyan közösség, amelyik imádkozik, amelyik könyörög, hogy valóban legyen abban a pillanatban az embernek bölcsessége, legyen lelki ereje. Hogy az az ige, ami elhangzik, az őszinte és hiteles legyen, hogy meg tudjon szólítani valakit. Hiszen az ige hirdetése sokféle. Azt írja tovább Pál apostol Timóteusnak: fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. És vajon mikor, mire van szükség? Ez nem az ige hirdető dönti el. Nem én döntöm el, nem a testvér dönti el a maga helyén, hogy éppen mire van szükség. Feddésre éppen, vagy biztatásra. Hanem a lélek az, aki kimunkálja bennünk. Vajon könyörgünk-e egyénként és közösségként, ahogyan a korábbi részekben Pál apostol felhívja a figyelmet, hogy tartsatok könyörgéseket. Azért, hogy legyen ilyen bölcsességünk, a különbségtételnek a képessége, ugye ezt hordozza magában ez a bibliai szó, hogy bölcsesség, hogy különbséget tudjunk tenni, mikor mire van szükség, hogy mikor kell a feddő, az intő szó, és mikor van szükség biztatásra. És vajon van-e bennünk bölcsesség, hogy megértsük azt, hogy ezt pedig csak teljes türelemmel és tanítással lehet végezni. Testvérek, hadd mondjam azt, hogy nem lehet fölényeskedve hirdetni az evangéliumot. Nem lehet csak úgy oda mondani valakinek a feddő szót, hanem oda teszi még Pál apostol Timóteus számára is, hogy teljes türelemmel. Vedd észre, hogy az, akihez szólnod kell, az hol van az életében. Mi veszi őt körbe. Lásd meg az ő élethelyzetét, és onnan próbáld meg tovább segíteni. Olyan ez, testvérek, mint ha egy fuldoklót látnánk a vízbe, és a partról vagy a hajóról próbálnánk jó tanácsokkal ellátni. Vagy éppen megfeddeni, hogy miért is ment be a mély vízbe. Olyan segítség ez akkor neki? Nem, oda kell menni, ahol ő van, és onnan kell tovább vezetni, és onnan kell segítséget nyújtani neki. Amikor elküld bennünket a mindenható Isten, hogy hirdessük az igét, és álljunk elő vele, akkor azt nem lehet csak úgy a magunk helyéről. Ahhoz az kell, hogy meglássuk, hogy az, akihez elküldött bennünket az Isten, az, akihez szólunk, az az ember, az a közösség, milyen helyzetben van? Mi az ő élete? És abba próbáljunk belelépni, és onnan próbáljuk kivezetni, elsegíteni őt a hithez, de ez csak teljes türelemmel és tanítással működik. És végül pedig egyetlen szóra szeretném még felhívni a figyelmet, ami számomra is külön üzenetet hordozott. Azzal zárja Pál apostol ezt az ige szakaszt, végezd az evangélista munkáját, töltsd be a szolgálatodat. És hadd hangsúlyozzam ezt, a szolgálatodat. Nem egyszerűen csak a szolgálatot, nem minden szolgálatot. És testvérek, ehhez igen nagy bölcsesség kell, hogy meg tudjuk látni, hogy mindabban a rengeteg munkában, amit el kell végezni, hiszen tudjuk, hogy a munka sok, a munkás kevés, mi az az feladat, mi az a szolgálat, ami az enyém, amire engem rendel el a mindenható Isten, amihez nekem ad tehetséget, amihez nekem ad bölcsességet, amire engem készít fel, és engem tesz alkalmassá. Mert azt látom, testvérek, hogy nagyon sokszor megmaradunk két végletben. Vagy azt mondjuk, hogy hát ez a másik embernek a feladata, ez nem az én helyem, ez nem az én szolgálatom, és végül nem is végzünk semmit, csak várjuk, hogy mások tegyék meg, vagy pedig meglátjuk azt a rengeteg sok munkát, amiről a Szentírás beszél, és úgy teszünk, mintha mindent nekünk kellene elvégezni. És hadd mondjam azt, testvérek, hogy mind a kettőbe bele lehet roskadni. Abba is, hogyha nem végzem a szolgálatot, mert nem fogom megtalálni a magam helyét, és nem fogok épülni, és nem fogok gazdagodni ebben a szolgálatban, de abba is bele lehet roskadni, hogyha a másik szolgálatát is a nyakamba akarom venni. Mert nem minden az enyém, és nem mindenre tesz engem alkalmassá az Isten. És hogyha mindent magamra vállalok, akkor nagyon könnyen bele fogok fáradni. És hadd mondjam újra, testvérek, hogy ahhoz, hogy ez valóban működni tudjon, ahhoz kell egy egészséges közösség. Kellenek testvéri kapcsolatok. Kell, hogy meglássuk a másik embert. Kell, hogy meglássuk a másik embernek a küzdelmét. Kellenek olyan testvéri közösségek és kapcsolatok, ahova be lehet vinni a magam küzdelmét, és el lehet mondani, ahol közösen lehet imádkozni, és közösen lehet útmutatást kérni. Mindenféle ítélet nélkül. Hát hadd legyen ott előttünk ennek a szolgálatnak, az ige hirdetés szolgálatának a fontossága, a súlya, ahogyan Pál apostol oda teszi ezt Timóteus elé. Hadd lássuk meg benne a magunk helyét, és azt is, hogy mindehhez milyen háttér szükséges, és imádkozzunk azért, hogy ilyen közösségé formáljon bennünket a mindenható Isten. Amen. Mindenható Úrunk, valóban úgy óhajtjuk, hogy az égben fent és a földön lenni is áldassék a te jóságod, a te irgalmad, áldassék a te nagy neved, hirdessék a te evangéliumodat. És Urunk, újra emlékeztetsz bennünket, és újra elénk hozod azt, hogy ebben nekünk is részünk van. Abban, hogy ezen a földön a te kegyelmedről beszéljünk, hogy a te kegyelmed és irgalmad áldassék, abban nekünk is részünk van, abban nekünk is szolgálatot adtál. Urunk, te látod azt is, hogy mennyi minden van, ami felé az emberek tudnak fordulni és elfordulnak az evangéliumtól, ahogyan ebben az ige szakaszban is olvashattuk, hogy oly sok minden van, amit keresnek maguknak az emberek, és amit meg kell valljunk, hogy sokszor keresünk önmagunknak is. Ne az ígére kelljen figyelni. Annyi sok minden van az életünkben, ami elfordítja a mi figyelmünket erről. Így könyörgünk, Urunk, hogy te légy az, aki megerősítesz bennünket az evangéliumban, megerősítesz bennünket a keresztény életben, És add, Urunk, hogy megtaláljuk azt a szolgálati területet, azt a helyet, ahova bennünket helyezel, ahol bennünket akarsz látni a szolgálatban. Hadd lássuk meg azt a szolgálatot, amire bennünket teszel alkalmassá, és bennünket készítesz fel. És adj nekünk, Urunk, erőt és alázatot, bölcsességet, hogy valóban el tudjuk végezni azt a feladatot, amire hívsz bennünket. És könyörgünk, Urunk, a testvéri kapcsolatokért a gyülekezetünkben. Könyörgünk a gyülekezetünkért. Te formálj bennünket olyan közösséggé, ahol valóban tudjuk egymást erősíteni. Valóban tudunk egymásért imádkozni, egymásnak a küzdelmeit odavinni te eléd, és erőt kérni a mindennapokhoz és a mindennapok szolgálatához, hogy valóban róla tudjunk bizonyságot tenni, ha te igédet tudjuk hirdetni. Urunk, te adj nekünk bölcsességet, hogy se túl keveset, se túl sokat ne akarjunk magunkra vállalni, hanem valóban a mi magunk szolgálatát tudjuk elvégezni a magunk helyén. Így könyörgünk, Urunk, te adj nekünk bölcsességet ehhez, hogy meglássuk a magunk helyét, és el tudjuk végezni azt, amire te hívsz bennünket, és amire most hívsz bennünket, és amiben most állítasz bennünket, ezt most tudjuk elvégezni, amíg te alkalmat és lehetőséget készítesz arra. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánunk mindenki.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallották. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Szemere Judit, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідувала Семера Юдіт, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya Rágyó Szlukacsám! Elrajtolta az Európa Liga második selejtező körének első mérkőzés sorozata. A játéknapot a Karabakh és a CSKA Szófia találkozója nyitotta, amely gól nélküli döntetlennel zárult. Idegenben értékes győzelmet szerzett a Ferencváros. A zöldfehérek 2-1-re múlták felül a Twentét, ezzel kedvező helyzetből várhatják a visszavágót. A Dinamo Kijev 2-3-ra minimális különbséggel alul maradt a görög PAOK ellen. A hajrában az ukrán csapat nagy nyomást gyakorolt az ellenfelére, és nagyon közel voltak az egyenlítés. A Dinamo ennek ellenére nem esélytelenül utazik Görögországba a visszavágóra. A nap egyik legnagyobb meglepetését a Benfica szolgáltatta, amely váratlanul kikapott a Szent Gallentől. Stratovala serie pársak mácsiu druhou kvalifikacijnou raundu Ligi Evropy. Ihrový deň vykryl pojedinok між Карабахом та Софійським ЦСКА, який завершився безгольовою нічією. Динамо мінімально 2-3 поступилася проти грецького ПАОКа. Несподіваною стала поразка Бенфіки, яка поступилась Санкт-Галену. Свою перемогу у виїзному матчі здобув Ференцвароз, який обіграв Твенте з рахунком 2-1. Az olasz válogatottnál tovább zajlanak a tárgyalások az új szövetségi kapitány kinevezéséről, és a fő jelölt továbbra is Pep Guardiola, aki májusban távozott a Manchester City-től. Kiderült azonban, hogy Guardiola pénzügyi elvárásai túl magasak az olasz labdarúgó szövetség számára. A spanyol szakember mellett Andrea Pirlo, Roberto Mancini és Antonio Conte is a jelöltek között van az olasz kispadra. Узбірніта літривають переговори щодо призначення нового головного тренера, і одним із головних кандидатів залишається Пеп Гвардіола, який у травні залишив Манчестер Сіті. Разом із тим з'ясувалося, що фінансові вимоги Пепа є надто високими для Федерації футболу Італії. Окрім Гвардіоли, серед кандидатів на посаду головного тренера Італії розглядаються Андреа Пірло, Роберто Манчіні та Антоніо Конте. A kosárlabda hírességek csarnoka szakít a hagyományokkal, megnyitja a Golden State Warriors sztárja Stephen Curry pályafutását bemutató kiállítást. Az NBA történetében korábban egyetlen aktív játékos sem kapott ilyen megtiszteltetést. A Beyond the Arc című tárlat a 4-szeres bajnok és 2-szeres MVP karrierét mutatja be a pályán és azon kívül egyaránt. Curry elmondta, a kiállítás azokat a pillanatokat idézi fel, amelyek formálták őt, és reméli, hogy a szurkolók is átérzik azt az örömöt és céltudatot, amelyet a kosárlabda adott neki. Zalaszlávú basketbolú porúsul tradíciót, amit kreváj vőztavku presviácsinú karrieri zírge Golden State Warriors Stephena Curry. V istórii NBA žoden aktívny hravec ranejšie neotrimoval takoj čestie. Expozícia Beyond the Arc demonstruje šľak 4-razového čempionata dvorazového MVP, jak na majdančiku, tak i pozaným. Curry zaznačil, že vystavka povertaje do momentiv, jaký sformovali jeho osobisto i profesijno, i spodívajce, že obolivalniky vyčujúť tú radosť i цілеспрямованість, яку подарував йому баскетбол. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке hallotta.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: 2026. július 24-e, erőszélapot kívánunk mindenkinek, ez a külön kiadás műsor, a szóval ez a péntek kiadásunk. Jó reggelt, hétvége, sziasztok, sziasztok.
6: Üdvözlök én is mindenkit, hát igen, eljött ez a péntek, és nem feltétlenül gondoltunk ilyesmi hűvös időjárással. Tegnap jól esett az eső, a zápor, Szerintem sok minden egy picit úgy át is nedvesedett. Hol? A földnek, hát a földnek a felső rétege.
5: Elképesztő az az állítás, amit nem olyan rég már megfogalmaztunk itt a műsorban, de én is többször hallom az idősektől is. Azt mondják, hogy ez a Balassér Jánosi tengelyen itt gyakorlatilag eltűnnek az esők. Volt szerencsém Rákosról szakadó esőben jönni egészen az Erceni letérőig, és ott, mint hogyha valamicske volt ott még, de hogy gyakorlatilag a bármelyik bokor alá néztél, semmit nem kapott a szárazságám, hogy a csapadék mennyiségből elképesztő, és ezt nagyon sokszor hozzá kerül, hogy ebben a régióban valamilyen okból Munkácson, ha esik, Ungváron, ha esik, Beregszász, Peremén, ha esik, de ezen a tengelyen itt valamiért, itt Bégány, Balassér, Jánosi környékén eltűnnek a csapadékforrások, és most sem esett.
6: Akkor a balassér felhők Munkácson járnak jótékonykodni, és ott osszák szét az esőt.
5: Magukat. Igen. Írták Badalóban, hogy végre már megvan a 2026-os év első ajándék esője, áldásként fogadták, gondolkoztam, nálunk is esett valami, de nekem mindjárt már nem kell lopcsolnom a világokat, ez biztos.
6: Hát akkor nálatok mesterséges az eső.
5: Igen. Úgyhogy az eső ez jó lett volna, ha nálunk is esett volna. Viszont,
6: várj, hát, és a hűvös az megérkezett?
5: Hát az annál inkább megérkezett, hát ma reggel kimentem,
6: valamiből dupla.
5: Konkrétan visszamentem kétszer, hogy ez nem fog működni.
6: Hát ilyen vékonyabb jacket én is felvettem, mert már mikor kinéztem. Már tegnap este is necces volt a dolog, tehát rövidújjúba, de ma reggel úgy meg is kérdezték, hogy biztos, hogy rövidújjúba jövök, mert egy hosszú ujja az elférne. Hát mondom, inkább második rétegnek magam felé, de hát amúgy eléggé cidri volt, bár valamikor 7:30 tájéken már 16 fokot mutattak a hőmérők, ami csak 5 fokkal marad el a mai napi csúcshőmérséklettől, mert hogy 21-et ígérnek.
5: Igen, egyébként tegnap kimentem, és az első érzés az volt, hogy valaki nagyon égethet valamit, mert nagyon büdös van, és ez mind Balassáron történt, és aztán bejöttem Beregszászba, és ott beszélgetünk a Beregszászi személytelepnek a helyzetéről, és aztán, amikor jött a kollega, hogy zárd be az ablakot, mert hát itt is itt a füst, akkor jöttem rá, hogy az a balassári füst, az gyakorlatilag nem a szomszéd égetett valamit, nem a befűtött, mert fázott, hanem gyakorlatilag a személytelepből származó, igen kellemetlen szagú füst, amely gyakorlatilag pont azt a régiót lepi el, amerre fúj a szél. Úgyhogy ha éppen nem arra fúj, akkor azért van, mert a szél nem arra kergeti ezt a füstöt. Hát sajnos ma éjszaka is folyamatosan dolgoznak a beregszászi személytelepnek a lerakatán. Még mindig ma reggel 9 órai állás szerint az önkormányzat megerősít, illetve a Beregvertikál vezetőkészséget is felkerestük, megerősítik, hogy még mindig füst van. Mindig próbálják földdel hát gyakorlatilag beásni ezeket a régiókat, hogy
6: hát elfolytani az mennyire útját. Lehet.
5: És ez a csapadék, ami volt éjszaka, hát nem volt túlzottan megnyerő, mert úgy látom, hogy nem ma hajnalban még mindig dolgoztak a helyek, és azért nem tudunk tűzoltót megszólaltatni, mert éjszaka kint voltak, és ma reggel nem veszik a telefont, mert alszanak, úgyhogy
6: nagy valószínűség.
5: Ez egy ilyen érdekes
6: készülnek érdekes a következő váltás időszakra. Egyik ismerősöm arról számolt be, hogy tegnap este arra ébredt fel, hogy füstöt érez a szobában, nyitva volt az ablak, és nem feltétlenül arra gondolt, hogy valahonnan kintről szivárgott be, hanem mi van, hogyha bent a lakásban történt elektromos probléma, hát és amikor körbeszagolod a házat, és mindenütt az van, és észreveszed, hogy az udvaron is, na akkor talán picikét megnyugodsz, hogy legalább nem a szobának a belső elektromos vezetékeig.
5: Igen, nekem pont ilyen érzetem volt. Azt mondta a Bégányi szomszéd, hogy ma reggel még a padra is felment, hogy nem ég ott valami fent, kereste a füstnek a forrását. No, hát két-három dolog van, ugye a Vodokkánál, a Kárpátvíz nem, a Beregvertikál, kezdjük ezzel, a Beregvertikál azért posztolt nap az önkormányzat, megerősítette, hogy nem hordják el a kistérségben a hulladékot, erre azért ma reggel szinte mindenki kirakta a kukákat az utcák elé, ugye Munkács utcának az említett elhordás, nem sokan olvasták a régióban a felhívásokat, vagy hallották a felhívásokat.
6: És a füstjelekből sem következtettek
5: igen,
6: erre.
5: Igen, úgyhogy ezt gyakorlatilag ezt most engedjük el, ameddig nem történik, nem ez biztonságos a személytelep használata, addig ideig, óráig ezt próbáljuk elengedni. Én azt gondolom, érdemes van visszatolni a szemet kukákat a házba. Kertes házakról van szó, meg tudják, el tudják tárolni, ne a kutyák, illetve egyéb mert rengeteg helyen csak zsákokba teszik ki a szemetet, hát próbáljuk meg ezeket visszaszállítani, egész nap ne lássa a Brexász vendégserege, hogy milyen szép kukáink vannak. Amikor biztonságosá ítéli ez a felállított bizottsága a szeméttelep elszállításának a lehetőségét, akkor azonnal hozzá fognak kezdeni, az önkormányzat erősíti meg az információkat, illetve ugye a beregvertikához is eljutunk, megnövelték a víznyomást azért, hogy a tűzoltók gyorsan tudjanak vizet felszedni a tűzcsapokról. Egyrészt az első felhívásban az volt, hogy a nagy nyomás és a nagy vízmozgatás hatására az öregebb csövek, azok a salakja gyakorlatilag belekerül a magának az ivóvíz rendszerbe, és akkor a csapoknál, a különböző pontoknál jelennek meg ezek a igazából belső szennyeződések, amelyek az a lassú vízfolyásnál felkerülnek, amikor ezt meggyorsítják, illetve megmozgatják, ez a sok salak, ez kiül a csapokra, illetve a háztartásoknak a szűrőt általában ezt igen gyorsan be tudja tölteni. Ez volt a tegnapi nap, aztán lett egy nagy csőtörés, ami a víznyomás teljes lecsökkenéséhez eredt, ezt azért ma reggelre próbálták javítani. Ugye ez a Korötvics utca 2B szám alatt lett a hiba, emiatt a Csigasszú, Kovács Vilmos, Terv utca, I.S. Béla, Oroszlán, Lehocki, Ifjúság, Szicsova, Rusevszki, Patusnyák, Pacsovszki, Szűk utca, az a Keskeny utca, illetve a Munkács utca részeiben a víznyomás gyenge, illetve helyenként nincs, de ezen folyamatosan rajta vannak a vodakanál munkatársai.
6: Így van, hát komolyabb az igénybevétel, és ennek megfelelően sajnos néha hibákkal is találkozunk, de reménység szerint hamar kijavítják.
5: Igen, a nyílt láng már ugye tegnap éjszaka volt az utolsó, úgyhogy már ma se volt, illetve tényleg csak a füst, illetve a belső teljes lokalizálását kell megoldani, és akkor megtörténik végre már a várva várt témának a lezárása, reménység szerint ez a hétvégén megszűnik.
6: Magaslati felvételekből látszott aztán igazán, hogy mekkora is a beregszászi személytelep.
5: És meglepően nem kicsi, nagy.
6: Igen, és hát ott a füstről is kaptunk, tehát a méreteiről kaptunk, hogy visszajelzést, vagy információt, hogy tulajdonképpen mekkora területet kell itt megoldani, illetve az azon lévő problémát.
5: Ami jó hír talán, hogy a várvárt eredmények megérkeztek, rengeteg közösségi oldalon jelent meg, hogy itt kezdtem el tanulni, ott kezdtem el tanulni, és a szülők is, nagyszülők gratulálnak a fiataloknak, kijöttek a ponthatár eredmények, hogy tanap este folyamán, aztán mindenki tudja, hogy valaki Magyarországra, illetve európai országban akarna, nyugat-európai országban akarna tanulni, akkor azok a felvételi ponthatárok megérkeztek, így aztán ma már tudja, hogy ki hol tanul tovább. Azért ajánljuk mindenkinek figyelmébe a saját egyetemünknek a lehetőségét, ahol valóban rengeteg tantárgyon tudtok tovább tanulni, úgyhogy akik gondolkoznak, azok mindenképpen választák a sajátot, választák a miénket.
6: Hát és innentől kezdve talán most már nyugodtabb lehet a szünidő is, hiszen július 24-ét írunk. Hát a szeptemberben indul majd az oktatás, bár ugye az egyetemeken, főiskolán talán van még egy-két nap csúsztatás rajta, hát akkor még egy bő hónapot lehet pihenni, úgyhogy kedves jövendőbeli egyetemisták és főiskolások, hajrá, használjuk. Hát igen, még erre a megmaradt időszakra is.
5: Hát a péntek az a hétvégének az előhírnöke, és ami fontos, hogy a Hungaroring az megbolygatja Budapest városát, talán a forgalmi utak, illetve a forgalom, illetve teljes egészében azért ilyenkor, mint egy hangyaboly megmozdul, az amúgy se kis hangyaboly, és e kapcsán azért még mindenképpen engedjék meg, hogy folytassuk a beszélgetést. Pál Sándor 40 éve, immár a 41. alkalommal a Hungaroringen boxbíró, sportbíróként tevékenykedik, és ő az egyetlen, aki ennyi év után, az utolsó Matuzsálemként apostrofálja magát, ennyi év után ott lehet magyarként a Forma 1 Hungaroringén, és elfogadta a felkérésünket, és ez alkalommal nem a Te is segítesz támogató alapítványnak a kárpátaljai tevékenységéről beszélgetünk majd a beszélgetés során, bár most is érkeztek hozzánk segélyszállítmánnyal, hanem ennek apropóján a Hungaroringnek az elmúlt 40 évéről, illetve az érdekes belső box utcai sztorikról kérdezzük majd a következő percekben az első óránk vendégeként, illetve a második óránkban pedig egy határon átívelő együttműködésnek a világába szeretnénk betekinteni. Sumicki András, a Beregszász Járási Mátai Szeretett Szolgált elnökségi tagja és a Bőzzelenge Alapítvány képviseletében számol be nekünk, hogy Ivano-Frankovszk Odessa megyékben milyen kapcsolatok vannak, és éppen a napokban egy újabb kamionnyi szállítmány érkezett Magyarországról az említett szervezeteken keresztül hozzájuk. Erről kérdezzük majd a vendégünket.
6: Szóhanyisnyi Hosszínási Peredácsi, Sándor Pál, Sportív Nisszudja Formula Odén, Та András Шумицький, член правління Берегівської районної мальтійської служби допомоги та представник фонду Бюзелагер.
5: Várunk technikai közérdekű információkat, ha határon vagytok, írjátok meg, illetve a különböző technikai információkat is örömmel veszük. 095-709-709-es SMS Viber számunk aktív. Fent vagyunk a live streamen, külön köszönjük, hogyha megosztjátok a műsort, és ide is lehet kommentelni, és a háttérben pedig folytassuk a TNT-vel egy régi sláger, Bolond a kis ír, egy lány után.

0: A terítmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
1: 10 óra 36 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. 0957 09 SMS Viber számunk aktív. Itt várunk technikai közérdekű információt. Ha rendőrben esetre találkozok, írjátok meg, és ahogy ígértük, megyünk is tovább kicsit a Hungaroring témakörével, mert a hétvége már erről szól, és akik tehetik, azok látogassanak ki a helyszínre, mert mindenképpen érdemes, és egy újabb beszélgetéssel megyünk tovább.
2: A vonal másik végén köszöntjük Pál Sándort, Forma 1-es sportbírót. Сьогодні нам із нас зв'язку спортивний Пал Шандор Пал, спортивний суддя Формула 1. Köszöntjük műsorunkba, hall-e bennünket?
3: Áldás békesség, igen, teljesen tökéletesen.
1: Beszélgethetnénk ezekben a következő percekben arról, hogy újabb kárpátaljai segélyszállítmány érkezett hozzánk, és hogy mennyire fontos, hogy kárpátaljáról nem feledkeznek el. Viszont a Hungaroring előtt engedjék meg, hogy kicsit a Pál Sándor áldott tevékenységének a másik oldalát vegyük elő. Sport boxbíró immár a 41. alkalommal a Hungaroringen, amit talán kevesen mondhatnak el ebben a szakmában magukról magyarként.
3: Hát igen, ez így igaz. Tulajdonképpen 40 éve sportbíró már a boxban nem tevékenykedik folyamatosan. Azt hiszem 3 évvel ezelőtt volt az, amikor már az utolsó mohikán is elhagyta a sportbírói területet a boxból, és hát bizony az utolsó 3 évben, illetve most a 4. már egyedül vagyok, aki minden évben ott volt a Forma 1-en és dolgozott a boxba. Ez megtiszteltető is, meg különleges is, meg csodálatos is, mert egy óriási kikapcsolódás a Forma 1-es versenyen rendezők között részt venni, és olyan nagyon-nagyon közelről figyelni a különleges eseményeket. Már amit várom, hogy holnapkorán reggeltől egész vasárnap estig ott legyek a többi sportbíró között, és a versenyzők között, és az óriási nyüzsgésben, és a hatalmas nagy cirkuszban.
1: Így már a 40 éves a Hungaroringnek a múltja. Mi a feladata egy boxbírónak?
3: Hát bizony van, főleg van sok dolgunk, sok feladatunk, de főleg a rajtoltatásuk a versenyzőknek az egyik legfontosabb dolgunk. Tulajdonképpen, amikor a rajt előtt, az éles rajt előtt a felvezető körben beérkeznek az autók a Boss utcába, a felállítási helyükre, akkor attól a pillanattól kezdve a versenyző csak arra a sportbíróra számíthat, aki mellette áll nem sokkal. Csak neki tudja jelezni azt például, hogy nem tud rajtolni, rossz az autója, vagy valamilyen gondja van, mert már másfelé nem tud kommunikálni, és abban a pillanatban, ha pár másodpercen belül nem teszi meg ezt, és a sportbíró nem reagál, akkor az utána következő autók keresztül mehetnek rajta. Tehát ez egy fontos feladat. El szoktam mondani, hogy például, amikor régebben a Schumachert többször is rajtoltattam, ő például, amikor meglátott, odajött, kezet fogott, beszélgettünk néhány szót, nagyon tudta, hogy fontos egy sportbíróval való, ráadásul rajtolásnál való jó kapcsolatot kiépíteni. Aztán ezen kívül azért van sok-sok feladata a boxbírónak is, és a sportbíróknak is, hiszen több száz sportbíró van, a boxban 33-an dolgozunk, ez van legközelebb a versenyhez, és hát itt azon kívül, hogy versenyirányításnak jelzünk, kapcsolatban vagyunk, és figyelünk mindenre, a kicsúszott autók mentésére, törmelékek összegyűjtésére, boxban például a rendfenntartás is a feladatunk közé tartozik, az autók felügyelete, hogy minden zökkenőmentesen történjen, és nagy örömmel kell, hogy elmondjam, hogy a magyar sportbírók, magyar bírók azok nagy erővel bírnak, nagyon előkelő helyen állnak, nagyon sok újonnan elkezdődött Forma 1-es pályán, például Törökországban, vagy egyéb újonnan indult versenyeken is magyar sportbírókat vittek, hiszen hírük van a magyar sportbíróknak. Itt általában minden évben az elmúlt 40 évben, és ugye most jön a hétvégén a 41. Forma 1-es utam, mindig rend volt, sosem voltak különleges kilengések, Köszönhető ez talán annak is, hogy az első perctől kezdve folyamatos oktatásokban vettünk részt, és vizsgáznunk kellett szinte minden évben, és figyelünk is egymásra, hiszen nagyon fontos, hogy a sportbírók lássák a veszélyes környezetben zajló eseményeket, és segítsék egymást is, a versenyzőket is, a versenyt is, a rendezőket is.
1: Nem hiszük el, kívülről nézve a Forma 1-et, hogy igazából centiken, millimétereken múlik sok esetben az élet, és egy nagyon veszélyes sportágról beszélünk. Azért a boxbíró elég közel van az autókhoz, illetve a tempóhoz. Volt olyan szituáció az élet a 40 év során, amikor éppen kicsimulott valami? Mert amikor azt látom, hogy bejállnak a boxba az autók, azért ott igazán nagy tempót és jó féket kell venni. Ha valaki egyszer téved, akkor igazán komoly gondok lehetnek.
3: Igen, igen, nagyon sokszor voltak különleges éles dolgok. Hál' Istennek nagy baleset nem volt. Kisebb előfordult, de nem is a Forma 1-ben, hanem egyéb autóversenyzés során. Ott állunk az autók mellett, a versenyzők mellett, a box utcában, és most már, amikor azért nagyon sok minden pontosan van leszabályozva. Tehát, hogy a boxban nem lehet csak 60 km/h sebességgel közlekedni a versenyzőknek, de én nagyon emlékszem, amikor még ezt nem vezették be, és amikor egy boxban a Prost mellett tevékenykedtem, és érkezett a versenytársa, ugyanabban a csapatban lévő, olyankor még csak egy csapat foglalkozott mind a két versenyzővel, és amikor látta, hogy ő nem tud oda beállni, akkor a hátam mögött néhány centivel, hát 200 fölött szágoldott el, hát nem volt egy csodálatos jó érzés, de ilyen most már azért nincs. Pont ezért említettem az előbb, hogy nagyon fontos az például, hogy a sportbírók is figyeljenek egymásra, és mindenki másra, aki a környezetükben van, hiszen ott nem csak versenyzők, nem csak versenyt rendező sportolókhoz, illetve a versenyzőkhöz tartozó csapattagok vannak, hanem rengeteg riporter, rengeteg egyéb ember, és az ő épségük is fontos a számunkra, hogy azért erre is fél szemmel figyelnünk kell, nem csak a műszaki dolgok megoldására.
1: Boxban látva a munkát és az összehangoltságot mindig attól rettegek, hogy de rága Isten, hogy most guruljon el egy anya, vagy egy csavar. Ilyenkor mi történik? Volt erre precedens, azért elég közelről látja a boxban dolgozó uraknak a sűgés forgását. Volt olyan, hogy valami elgurult, és aztán itt másodpercek tűntek el?
3: Persze, természetesen azért ez több ször is előfordult. Sőt, most nem itt a Hungaroringen, hanem az előző versenyen is volt egy olyan szituáció, amikor a versenyzőt elrajtoltatták, elengedték a beérkezett, boxba beérkezett szerelés után, és a szerelő még ott maradt a kocsi előtt, és hajszálon múlott, hogy nem lett belőle tragédia. Meglökte az autó is félreállt. Ilyenkor a csapattagoknak a hibája ennek a esetleges bekövetkezendő problémája, de akkor is erre mindig nagyon-nagyon figyelni kell. Volt olyan az elmúlt évek során valóban, hogy a fejünk fölött elrepült egy kerék, mert rosszul rakták fel rá a rögzítő csavarokat, és szerencsére senkinek nem történt baja, csak elsüvített, és olyan helyre csapódott, ahol semmi nem volt. De ezen kívül is mindig voltak különleges események. Egyiknek érdekesebb volt, amikor úgy érkezett be az egyik versenyző a rajtoltatás során a rajtprocedúrához, hogy rengeteg mindenen keresztül ment. Tehát aggregátoron, szerszámokon, minden egyében, senki nem tudta, mi történt. Abban a pillanatban, ugye, még amikor beállnak a versenyzők, még van 20-25 perc a rajtig, ezt az autót szinte darabokra szedték, és felépítették úgy, hogy a rajt pillanatában már menni tudott. Ez nem nagyon szerepelt a tévében, nem nagyon mutogatták, le is takartak minden akkori ottani sürgést, de egy érdekes szituáció volt. Tehát olyan a Forma 1, hogy bizony annak ellenére, hogy nagyon szabályozott minden, annak ellenére, hogy mindenki tudja szinte a dolgát, azért előfordulhatnak szélsőséges esetek, és erre jó a tapasztalt sportbíró például, vagy egy tapasztalt csapat, akik sok-sok mindent láttak, hogy ezt pillanatokon belül megoldják és helyre tegyék.
1: Mit kell elképzelnünk a 40 év távlatában. Azért azon, hogy 1986-ban más Forma 1-es autók gurultak, mint mondjuk 2026-ban a Hungaroringen. És persze a pálya is teljesen más volt, egy hatalmas felújításon ment keresztül, azt mondják a szakemberek, hogy Európa egyik legmodernebb és legkényelmesebb, legalábbis a logisztikai, illetve kiszolgáló egységek szempontjából a Hungaroring mára a nagy felújítás után. Mennyire változtak ezek a körülmények?
3: Nagyon. Rengeteget változott. Tehát ugye az első évben, 1986-ban még nagyon puszta környezetben történt a versenyzés. Annak ellenére, hogy a pálya kész volt, rekordidő alatt készült el, annak ellenére, hogy ezért a box utca és a boxok és a kiszolgáló helyiségek is megvoltak, de most, ha végigmegyünk a Forma 1 belső helyiségein és a különféle célt szolgáló helyeken, ég és föld a különbség. Most szinte az egyik legmodernebb Forma 1-es pálya látható Magyarországon. Épp a elmúlt napokban tárgyaltak arról, hogy esetleg nem is egy, hanem két Forma 1-es versenyt is lehetne rendezni Magyarországon a Hungaroringen. Hát ugye nekünk ezt az eredményt nem tudjuk, de minden a lehető legmodernebb, minden a helyén van, minden úgy működik, ahogy a nagykönyvben meg van írva, és reméljük, hogy ez így lesz most is. A elmúlt versenyen még voltak nem kids dolgok, nem kész épületek, most már nincs, most minden készen van, úgyhogy nagyon várjuk ezt a versenyt.
1: A kocsik hogy néznek ki? Ebben milyen átalakuláson mentek keresztül, meg a tempó, illetve a hangeffektusok, úgyhogy most már elektromos autómotorok is vannak benne, teljesen más kell, hogy legyen.
3: Igen. Az első versenyeken azért ezek az autók sokkal nehezebbek voltak, nem voltak ennyire kifinomult formákkal ellátva. Az elektronikájuk is rengeteget alakult. Ugye most a rásegítők és az elektromos plusz lóerőt hozó, gyorsulásban hatalmas segítséget hozó berendezések már szinte mindennaposak. És én azt gondolom, hogy szinte minden évben találkozunk olyan újítással, olyan újabb műszaki megoldással, ami bámulatba ért mindenkit. Tehát azt látom, hogy úristen, most itt ez megint változott, itt most bevezettek valami olyat, ami miatt még talán keményebb, izgalmasabb lesz, és ugyanakkor mindezzel együtt járt az is, hogy a biztonságot és a versenyzők megóvását egy-egy baleset esetén nagy mértékben megoldották, hiszen most egy nagyobb sebességnél történő baleset során is szinte alig hallunk sérülésről. Ez jó pár évvel ezelőtt sajnos nem így volt. Szennára mindig nagyon nagy élményként és nagyon nagy gondolatként emlékszem vissza, és hát ő ugye úgy halt meg, hogy autóbalesetben. Most ma már, hogyha egy olyan balesetben lett volna, vagy venne részt, akkor nagyobb esélye lenne arra, sokkal nagyobb esélye lenne arra, hogy ne legyen ilyen jellegű tragédia egy-egy versenyen.
2: A versenysorozatban leginkább a vasárnapi futamra koncentrálnak az emberek, de ugye itt egy egész verseny hétvégéről van szó. Mennyi a teendő mondjuk a pénteki szombati napon sportbíró szempontjából, illetve mi történik péntek és szombati napon a verseny hétvégéken?
3: Ugye a legfontosabb dolgok az edzések. Versenyzők akkor állítják be az autóikat, saját maguk sebességét, és a pénteki napon is szabad edzés van, szombati napon is, sőt még vasárnap is, de ezek fontos részei a versenynek. Mindig történik valami egyébként a boxban is, valamilyen érdekesség, és hát mondjuk a legizgalmasabb dolog számomra az elmúlt 40 évben mindig a mértedzés volt, amit szombaton tartanak meg. Most már egy új szabályzat szerint történik a mértedzés, de az elmúlt időszakban régebben még mindenki versenyezhetett, mindenki kimehetett akkor, amikor csak akart, és mondjuk az első 15-20-25 percben szinte alig volt autó, addig az utolsó pillanatokban olyan óriási hajtás volt, és az utolsó másodpercekig nem dőlt még el a rajtsorrend, ami itt a Hungaroringen nagyon-nagyon fontos, hiszen nem egyszer fordult elő az, hogy a 10.-12. helyről induló versenyző elsőnek ért célt. De ez azért ritka, hiszen tényleg meghatározó a Hungaroringen az, hogy milyen rajtsorrendben indulnak a mért edzés során megállapított helyekről a versenyzők. Most már más a mért edzés, hiszen itt három kategóriába sorolják a versenyzőket, és mindegyik kategóriából néhányan kiesnek, és a végén azok érnek, vagy azok versenyeznek az utolsó, a Q3-as mértedzésen, akik a legjobb időt futották.
1: Nagyon szépen köszönjük a beszámolót, hát nagyon eredményes munkát kívánunk a hétvégére, és örülök, hogy időt szánt ránk ezen a tényleg izgalmasnak induló hétvégén itt a Hungaroring kapcsán.
3: Nagyon szívesen, örömmel beszéltem a Forma 1-ről, és nekem ez mindig az egyik legkülönlegesebb hobbim volt is, és maradt is. Ugye most már azért szép lassan át kell adni a fiataloknak a helyet, ami nem baj, hanem jó, de nagyon sok szép és különleges élmény maradt meg a Forma 1-ből.
2: Köszönjük szépen, hogy megosztotta mindezt. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pál Sándorral, Forma 1-es sportbíróval beszélgettünk.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92 и 1 FM. Классное радио. В дорогу.
2: 11 óra 18 perc van, ez a csütörtöki utáni egy nappal a pénteki különkedés műsorunk, ez pedig a második óránk, egészen 12 óráig vagyunk veletek. Technikai információként szeretnénk felhívni a hallgatók figyelmét, akik Beregszászban közlekednek, mondjuk maga a buszállomás vonzás körzete, vagy a kórháznak a vonzás körzetében, azok ne lepődjenek meg, hogyha igen sűrűen találkoznak nagyon gyorsan haladó, nagyon nagyméretű, száguldó, szirénával és hangeffektusokkal ellátott tűzoltó egységekkel. Ugye itt vannak ezek a tűzcsapok, amelyekkel a tűzoltók táplálkoznak, és ezek nagyon gyorsan közlekednek, igazából száguldanak, akár zebrákon, akár lenyomva bringást, lenyomva gyalogos, lenyomva biciklist, autós az útról. Nekik van elsőbségük, végzik a munkájukat, az így természetes, viszont kérünk mindenkit, hogy figyeljünk nagyon a zebrájuk közlekedésén, a bringás közlekedésen és az autós közlekedésen, mert ők mennek, akkor mennek.
3: Így van, tehát hogy gyakorlatilag az elsőbségi jelzés arra jogosítja fel őket, illetve arra kötelező őket, hogy minél hamarabb megjelenjenek a helyszínen, és hát gondoljuk bele, 6 kötőjel 8 tonnányi vizet szállítanak, tehát ha csak ekkora súlynak a tempóját elképzeljük, akár az 50 km/h tempó mellett is, az is hatalmas energiát tud jelenteni. Elképzeljük el, hogy az autó még azért ettől nagyobb súllyal rendelkezik. Tehát inkább engedjük el őket, hadd végezzék valóban a munkájukat.
2: Érjenek oda gyorsan a jó helyre. Nézzük egy-két üzenetet, velünk van Katalin Áldott, békés napot kíván minden rádióhallgatónak és műsorvezetőnek. Kareszt is köszönti a rádióhallgatókat, jó munkát kíván mindenkinek. Itt a hétvége közelettével, illetve most csatlakozott hozzánk Erika, áldott békés pénteki napot is, áldott hétvégét kíván minden rádióhallgatónak, és ő is köszönt bennünket, mi is köszöntjük a nagy szeretettel őket. Mondok egy gyors telefonszámot, van mód lehetőség reklámozni a Púzus Rádió étterén keresztül rádió reklám formájában. Mondok egy telefonszámot, 066-784-9950, itt hívhatok bennünket, és szívesen segítünk a reklámok megálmodásában, kitalálásában és a rátok való szabásában. Vannak ötleteink, hogy szoktuk ezt felénk mondani. 11 óra 20 perccel megyünk, és rám egy rovatunkkal, ez pedig az egészségpercek. Az elmúlt napokban az érzékelt füst, amely úgy körbejárja, átjárja az utcákat, illetve a városrészeket, sőt, határon túl is észlelték már, nagyon-nagyon-nagyon felhozza a kérdés, hogy érdemesen szellőztetünk, és hogy miért is fontos, hogy milyen levegőt szívunk be. Viszont azt mondják a szakértők, és nem olyan rég találkoztatok hírekben ezzel a tétellel, hogy a szénmonoxid mérgezésnek egyik másik szezonja az az idős, az a nyári fullat levegő.
3: Így van, tehát sajnos arra gondolnánk, hogy a szénmonoxid mérgezés az csak valamikor a fűtési időszaknak az kezdetével kezdi el fenyegeti az embert. Aztán kiderül, hogy nyáron is vannak ebben problémák. Nagyon jó, hogyha odafigyelünk ezekre a tényezőkre.
2: Ugye nem kimondottan a kikapcsolt kazánokról beszélünk, hanem azon két kontúros kazánokról, amelyek viszont a vízellátást biztosítják, vagy azon bojlerekről, amelyek szintén gázzal működnek, és szintén a meleg vízellátását segítik a házak, vagy éppen azokról a gázegységekről, amelyekkel fűtenek, és mondjuk nem fűtenek, amelyek főznek, és mondjuk sütenek, ami szintén rengeteg oxigént éget el, és mellékanyagban gáz szempontjából mérgező anyagokat termel. Az egyik ilyen jellegű jelenség az, ami problémát okozhat, az a légdugó a kéményben. Hát ez nem más, ez a légdugó fogalom, mint a meleg külső levegő miatt a kéményben megreked a hideg levegő, és ezáltal egyfajta dugóként elzárja annak a levegő mozgásának az útját.
3: Tehát ez az egyik ok, az a húzatnak, vagy a gyenge kémény húzat. A másik, ami szintén hasonló ez, az a légutánpótlás. Kevesebb friss levegő érkezik meg a lakásunkba. Miért is? Hát ugye régen megszoktuk, hogy alapvetően fából készültek a nyilázárok, az ablakok, az ajtók, és hát mondjuk azt, hogy mesteremberek igyekeztek minél inkább eltalálni a méreteket, meg ugye az üvegeket is belevágni, de mondjuk azt, hogy nem voltak 100%-osak az ajtók és az ablakok.
2: Hát egy üveg volt egy.
3: Így van, tehát hogy valahogy azért a szellőztetés megvolt, illetve most már az is szinte tendencia jelleggel működik, hogy ha van egy légkondicionálód, akkor az ugye akkor effektív, hogy bezárod az ajtót és az ablakot, magyarul nem a kinti levegőt hűtöd le, nem a világot hűtöd le, hanem csak a saját kis szobádat. Ehhez viszont szükségesek a jó záródó nyillászárók, szigetelés minden őt, ami viszont azt is jelentheti, hogy a levegőnek a hasznos oxigén tartalma egy idő után elhasználódik, a szénmonoxid tartalma, illetve a széndioxid tartalma megemelkedik, és hát nincsen meg a kellő mennyiségű szellőzés, ebből fakadóan újra problémák jelentkeznek.
2: A pára elszívó még szintén rásegít erre, hogy éppen valaki főz és nyomatja a pára elszívót, ez fajta egyfajta egy alap, teljesen lezárt kisméretű lakterület, négyzetméter területű, légterületű lakásban egyfajta vákumot generál, mert kiszívja a levegőt, ilyen értelemben mondhatnánk így is, így aztán ez szintén abban segít, hogy a felgyülemlett gázok, amelyek amúgy is a nyomáskülönbség miatt kevésbé akarnak kimenni a szellőző csatornán, igazából bent maradnak az lakásnak a területén. Vannak figyelmeztető tünetek, kínzó fejfájás, szédülés, émelygés és hányinger, általános gyengedség, fáradtság, zavartság, vagy éppen az ájulás, amely igen mély tünet együttese már.
3: Szintelen és szaktalan, tehát és az emberi életre veszélyes gázról van szó, nem kell megvárni a tüneteknek a megjelenését, elég, hogyha egy szénmonoxid mérőnek a villogása figyelmeztet bennünket.
2: Hát, és akkor... ha egy szénmonoxid érzékelő érzékel ilyet, akkor aztán azt nem csak villog, hanem meg is hallod még a harmadik szomszédban is.
3: Így van, viszont akkor az mindenképpen egy intőjel, hogy a helységet el kell hagyni, illetve szellőztetni kell, hiszen ez gyakorlatilag megoldja a problémát.
2: Biztosítjuk a szellőzőt, és persze ne használjunk egyszerre nyílt égésterű gázeszközt, illetve mondjuk pára elszívót a lakásban, egy szűk méretű lakásban ez okozhat gondot, és persze ne felejtsük az éves rendszeres vizsgálatot, évente egy alkalommal mindenképpen minden gázkészülékünket szakemberrel nézessük át. 11 óra 24 perc, megyünk is tovább, egy kicsit határon át nyúló kapcsolatépítésről beszélgetünk majd. Ivano-Frankivsk Odessa megyékbe jutatott el a Beregszász Máltai Szeretetszolgálat és a Gőzzelágar Alapítvány egy több mint egy kamionnyi szállítmányt többedik alkalommal. Erről a kapcsolatról, illetve ennek a hátteréről beszélgettünk majd a logisztikai kérdéskörökben a következő percekben.
3: Beszélgető társunk pedig nem lesz más, mint Sumicki András, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat elnökségi tagja és a Gőzzelágar Alapítvány képviselője.
2: Az emberek énekelnek a háttérben, ez pedig a Forog a Föld, a külön kilenc műsora szól, 11 óra 25 perc.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
1: Köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkedés műsorra szól, és menjünk is tebe egy újabb kapcsolással.
2: A vonal másik végén köszöntjük Sumicki Andrást, a Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat elnökségi tagját és a Bőzeláger alapítvány képviselőjét. Сьогодні з нами на зв'язку András Sumicki, член правління Берегівської районної Мальтійської служби допомоги та представник фонду Бюзелагер. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, hall-e bennünket.
3: Igen, igen, én is köszöntöm a rádióhallgatókat sok szeretettel.
1: Egy kamionnyi szállítmány érkezett Ivano-Frankivszki és Odessa megyékbe, amelyet kimondottan a Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat, illetve a Bűzeláger és a magyarországi partnerek segítségével lehetett eljutatni egy felajánlás keretén belül. Milyen kapcsolat fűződött az elmúlt években a belső ukrajnai megyékkel, és kik ezek a szervezetek, akiket idén is, illetve imáron is segíteni volt alkalom?
3: Ugye a háború kitérésekor a közeli határhoz lévő raktárak lehetőség miatt mindenki a Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálathoz jött, és akkor kialakítottunk egy olyan partneri kapcsolatot, lejárva természetesen személyesen a kapcsolatokat, megnézve, hogy tényleg alkalmasak-e arra, hogy tovább vigyék az adományokat, vagy tovább juttassuk nekik, és így különböző helyeken nagyon jó kapcsolatok alakultak ki Ukrajna belső részeibe is. Ugye mi nem tudunk mindenhova eljutni személyesen, olyan mennyiségű adomány jött be, amit csak közösen tudunk kezelni. És a Bőzeláger Alapítvány több helyen is ad támogatásokat, nem csupán máltai szervezeteknek. Ilyen például az odesszai New Dawn Egyesület, ami egy ukrán alapítású egyesület, és fantasztikus az a dinamizmus, amit a fiatalok, akik ezt alapították, csinálják. Itt a partnerünk, aki egy német állampolgár egyébként, és korábban az EU különböző helyein dolgozott, tehát nagyon jó rálátása van a segélyezési rendszerekre, és vele együtt dolgozva tudunk nagyon sok olyan forrást megmozgatni, ami az ő kapcsolatrendszerében van. Tehát itten különböző, a Bőzeláger Alapítvány nagyon sokat támogatja őket az ENSZ, a Johanniták, és még sok-sok más szervezet, mert nagyon fantasztikus, amit csinálnak a háborús térségből, zónából kimenekített emberekkel. És ennek a csapatnak van egy kapcsolata, a Szegedi Tejgyárnak a fő tulajdonosa, aki egy ukrán származású ember, és a háború elején azt mondta, hogy a háború végéig támogatja őket tejjel, és néha pixalámi van, mert ott is tulajdonos része van. És ez a mai napig működik. A ukrán kamionosok, akik járnak ide-oda, mert európai kamionosok nem nagyon hajlandók szállítani Ukrajnába, mivel a biztosítás nem érvényes Ukrajnába. Ez az egyik szál, ami rendszeresen megy, tehát körülbelül negyed évente, illetve a szükségnek megfelelően kapunk oda tejet, illetve szalámit. A másik, az a egy málta van gyakorlatilag, az, hogy éppen hol vannak máltai központok, hát ez egy másik kérdés, de itt egy összefogással megint csak Ivano-Frankovi máltaiakkal, akik járnak föl a már lebombázott helyekre, az újjáépítendő helyekre is. Például egész télen Kijevben volt az önkéntes csapatuk, azért, hogy a nagy panelházakba az idős embereket ellássák különböző szolgáltatásokkal. Tehát például most mondok egy példát, ha lift nem működik, nem tud lejönni az idős ember bevásárolni sem. Nem tud fölvenni vizet azért, hogy mondjuk a WC-t leöblítse, hogy egyáltalán inni tudjon. És ezekben nagyon sokat segítettek az Ivano-Frankovszki, illetve a lembergi máltaiak. És az ő munkájukat tudjuk azon segíteni, hogy van egy Johannita partnerünk Magyarországon, akinek van egy elektronikai alkatrészeket forgalmazó nagykereskedése, és már nem először, hanem most már másodszor közel 100 raklapnyi olyan terméket, ami vagy kiment a gyártásból, vagy különböző okok. És az Ivano-Frankovszkiak azok szétosztják azokra a területekre, ahol az újjáépítés elkezdődik. De itt beszélünk például a hosszabbítókról, az lámpatestekről, tehát nagyon sok hasznos dologról, ami kell. Itt is a legnagyobb nehézség az volt, hogy olyan speditőr találjunk, aki hajlandó Ukrajna belsejébe is bemenni, és hát itt találtunk megint csak egy ukrán speditőrt, aki ezt hajlandó volt megcsinálni. És azt gondolom, hogy ezek a feladatok attól működnek, hogy a különböző szervezetek összefognak, mert mindenkinek megvan az a maga kis lehetősége, amivel tudja az ügyeket előre segíteni. És reményeink szerint októberben megy a következő kamion szállítmány, mert most a nyáron egy picit nehezebb, mert mindenki nyaral, ma már nincs az a lelkesedés, mint a háború elején az önkéntesek részéről sem. Tehát egy picit most Magyarországról beszélek a rakodáshoz. Tehát továbbra is segíteni fogjuk ezt a térséget, és reményeim szerint én még az ősz folyamán személyesen is el tudok egyik-másikhoz újból menni.
2: Milyen volt a fogadtatás, milyen a visszajelzés a szállítmány kapcsán?
3: Hát nagyon, nagyon pozitív, nagyon pozitív. Nem győznek hálálkodni se az odesszaiak, se az Ivano-Frankovszkiak, mert ők se tudnának segíteni, ha mi nem segítünk nekik. Tehát ez egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy egy szeretett hullám megy végig Magyarországtól egészen Harkovig, ezen különböző szervezetek segítségének köszönhetően.
1: Beszéltünk arról, hogy egyre kevesebben mozdulnak meg, és egyre kevesebb pénztárca nyílik meg, ha jótékonyságról van szó. Ez Európa minden országára igaz. Jelen pillanatban a máltai szeretetszolgálat hálózata mi az, amit tud Ukrajna irányába segíteni, küldeni?
3: Valóban egyre nehezebb adományokat gyűjteni, mert belefáradt mindenki. Azért ez a több mint 5 év, mióta ez az egész háború tart, elfárasztotta az embereket. Vannak érdekesebb helyszínek, mindig jön valami más hely, ahol lehet segíteni. Tehát nagyon meg kell küzdeni ma már az adományokért, és azzal tudjuk elérni azt, hogy mégiscsak adakozzanak nekünk, és nem másnak, hogy mi személyesen végigkísérjük az adományt, és az egész útját bemutatjuk az adakozónak, és ezzel hitelessé válunk a számukra. És így sokkal nagyobb munka és energia kell ehhez természetesen, de azért megmozgathatóak az emberek.
1: Nagyon szépen köszönjük a beszámolót, sok erőt és áldást kívánunk az életükre, munkájukra, közösségükre.
3: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sumicki Andrással, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat elnökségi tagjával és a Bőzeláger Alapítvány képviselőjével beszélgettünk.

0: FM 92.1. Nem hányszor elmet bír még el a rakban. Púzus Rádió.
1: Watermelon sugar. Kereken 11 óra 58 perc van, hölgyeim és a fájó búcsú piontáz érkeztünk el. Szeretnénk gratulálni a Kárpát Víz Vodokanál munkatársainak, mert a legfrissebb információ szerint a vízzeletet sikerült helyreállítani a felsorolt útszakaszokon, úgyhogy a csőtöréssel végeztek.
2: Gyakorlatilag forma egyes tempót futottak, úgyhogy csak így tovább.
1: Igen. Abb gondolata mindenképpen megmaradtan az órák végére.
2: Így van, pénteki napot írunk, és hát egy rövid tömör gondolatot választottam méghozzá Amelia Earhart-tól, aki egy amerikai pilóta nő volt. Ő első nőként egyedül repülte át az Atlanti óceánt, ő 129 évvel ezelőtt született. Egy rövid tömör velős gondolat tőle. A felkészülés minden vállalkozás kétharmada.
1: Nagyon izgalmas, köszönjük szépen. A Kárpátia Lelki Elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondanám 095-600-805, 097-600-805. Ennyi férte a mai két órás műsorban. Szeretnénk kerekíteni ezt a hetet, szeretnénk kerekíteni ezt a, hát igazából ezt a hónapot is, mert ha Isten megenged, akkor jövő héten egy hetes nyári szünetre megy a különkedés műsora. Ha nyilván hiányoznánk, akkor írjátok meg a Facebook közösség oldalon, majd elolvassuk, de ha minden igaz, akkor ha Isten megenged, akkor jövő héten adásunk nyári szünetre megy, és legközelebb velünk majd augusztus 3-án hétfő reggel 10 órakor. Terveink szerint találkozhatok az interneten keresztül az FM 92.1 műsorán.
2: Addig is tartsatok majd műsorainkkal.
1: Búcsúzok a szerkesztőkhez alkalommal, Gogola István.
2: És Bírta Zoltán.
1: Isten velünk a viszonthallásra. Cserháti, akad, amit nem gyógyít meg az idő sem, ezzel búcsúzunk. Sziasztok!

0: В передачі прозвучали торгові марки.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
3: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 24-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
0: Радіослухачам вітання, сьогодні 24 липня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
6: Újabb éjszakai orosz támadás érte Odessa megyét. Az orosz hadsereg rakétákkal és csapásmérő drónokkal hajtott végre nagyszabású légicsapást a térség ellen. A támadásban két ember megsérült, emellett megrongálódott egy több lakásos lakóépület teteje, valamint infrastruktúrális létesítmények is károkat szenvedtek, közölte a korrespondent.net. Közben az Ukrán Ergo arról számolt be, hogy az orosz támadások következtében péntek reggel 5 ukrajnai megyében továbbra is vannak áramkimaradások. Áramszünetet jelentettek Csernyihív, Harkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk és Zaporizsja megyékből.
0: Війська Російської Федерації вночі здійснили чергову масовану атаку на Одеську область ракетами та ударними безпілотниками. Постраждали двоє людей, пошкоджено інфраструктуру. Зазначається, що поранення отримали двоє осіб. Внаслідок влучання пошкоджено дах багатоквартирного будинку. Про це пише кореспондент.net. Тим часом в Укренерго повідомили, що в Україні станом на ранок через російські атаки є знеструмлені споживачі у 5 областях України. Знеструмлення зафіксовано у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях.
6: A beregszászi hulladék lerakóban keletkezett tűz is kiemelt témája volt a kárpátaljai megyei technogén és környezetbiztonsági, valamint rendkívüli helyzetek bizottságának ülésén. Beregszászban kedden ütött ki tűz a szeméttelepen, amely mintegy 2 hektáros területet érintett. A katasztrófa védelmi szolgálat tájékoztatása szerint aktív tűzfészkek és újabb lángra lobbanások már nincsenek, jelenleg az izzó részek felszámolása zajlik. A tűzoltását jelentősen megnehezítette, hogy a hulladék lerakón nincs megfelelő vízellátó és víz elvezető rendszer, hiányzik a depóniagáz elvezetés, valamint a területre történő bejutás ellenőrzése is. Ezért a bizottság arra kötelezte a helyi önkormányzatot és a hulladéklerakó üzemeltetőjét, hogy mielőbb alakítsák ki a szükséges biztonsági infrastruktúrát a hasonló esetek megelőzése és hatékony kezelése érdekében, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás. A tűzeloltásához 13 településről érkeztek tűzoltók.
0: Ліквідація пожежі в Берегові на сміттєзвалищі була однією з ключових тем засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У Берегові з вівторка триває ліквідація пожежі, яка охопила близько 2 гектарів. За інформацією ДСНС, активних осередків вогню та нових загорянь уже немає. Триває ліквідація тління. Відсутність належної системи водопостачання, водовідведення, дегазації та контролю доступу до сміттєзвалища суттєво ускладнює чергове гасіння. Тому комісія доручила громаді та балансоутримувачу облаштувати необхідну інфраструктуру безпеки. Відомо, що до ліквідації пожежі на сміттєзвалищі в Берегові було задіяно пожежні підрозділи з 13 населених пунктів області.
6: Sürgősségi ellátásra szorult egy 1,5 éves kislánya Perecsenyi járásban, miután ismeretlen mennyiségű benzint ivott. A mentők kiérkezésekor a gyermek még eszméleténél volt, ezért azonnal megkezdték az ellátást, majd a megyei gyermekkórházba indultak vele. Útközben azonban állapota hirtelen romlott, és az Ungvári Városi Klinikai Gyermekkórházba szállították. Aggasztó, hogy 2 hét alatt ez már a 2. hasonló eset. A mentőszolgálat figyelmeztet, a benzint és más háztartási vegyszereket kizárólag eredeti, jól lezárt csomagot gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen szabad tárolni.
0: 1,5-річна дівчинка потребувала екстреної медичної допомоги в Перечинському районі після того, як випила невідому кількість бензину.

Ahogyan azt már megszokhattátok, ha péntek, akkor bizony dalpremiér. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ezen a héten Catherine LaGaglia előadásában hallhatják a How Far I Will Go című dalt, amely a Disney élőszereplős Vajana című filmjének ikonikus betétdala. A mindössze 19 éves ausztrál színésznő és énekesnő ezzel a filmmel mutatkozik be a nagy közönségnek főszereplőként. A Disney őt választotta Vajana megformálására, miután több ezer jelentkező közül bizonyult a legalkalmasabbnak a szerepre. A dal a bátorságról, az önmagunkba vetett hitről és álmaink követéséről szól. A Vajana jelenleg is látható a magyar mozikban, ezért bátran ajánljuk családi programként. Ha szeretnének egy látványos, kalandos és szívmelengető történetet látni, érdemes együtt beülni a moziba, vagy amikor elérhetővé válik, egy kellemes esti filmnézés keretében megnézni az egész családdal. Most pedig következzen Catherine LaGaglia előadásában a How Far I Will Go, az élőszereplős Vajana című Disney film betétdala.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 24-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання, сьогодні 24 липня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Újabb éjszakai orosz támadás érte Odessa megyét. Az orosz hadsereg rakétákkal és csapásmérő drónokkal hajtott végre nagyszabású légi csapást a térség ellen. A támadásban két ember megsérült, emellett megrongálódott egy több lakásos lakóépület teteje, valamint infrastruktúrális lé

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az zápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 24-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
4: Радіослухачам вітання, сьогодні 24 липня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Perecsenyi térségben egy 17 éves fiú sérült meg, miután nem megfelelően kezelte a traumatikus fegyvert. A fiatal a homlokán szenvedett sérülést, ezért kórházba szállították a megyei gyermekkórházba. A helyszínen mentők és rendőrök is dolgoztak, közölte a Kárpátaljai megyei mentőszolgálat. A traumatikus fegyverek súlyos sérüléseket okozhatnak, ezért használatuk

0: про дотримання правил безпеки. Її не можна передавати стороннім особам, спрямовувати на людей або залишати без належного нагляду.
1: А Técsői járásban található Busztyaháza településen segítőkész szomszédok mentették meg egy 80 éves férfi életét, amikor kigyulladt a háza. A lakók, miután észrevették a füstöt, értesítették a tűzoltókat és segítettek a ház tulajdonosának elhagyni az épületet. Az előzetes információk szerint a tüzet az okozta, hogy az idős férfi felügyelet nélkül hagyta az ételt a tűzhelyen. Amíg a férfi egy másik helyiségben tartózkodott, a lángok elborították a konyhát, majd átterjedtek a ház többi részére is. A tűzoltók kevesebb, mint fél óra alatt megfékezték a lángokat, így sikerült megakadályozniuk a ház teljes megsemmisülését és a tűz átterjedését a szomszédos épületre is, közölte a 24 Zakarpattya.
0: У селищі Бушт Нотячівського району небайдужі сусіди допомогли врятувати 80-річного чоловіка під час пожежі в його будинку. Побачивши дим, вони викликали рятувальників та допомогли господарю залишити оселю. За попередніми даними, причиною загоряння стала їжа, залишена без нагляду на плиті. Поки чоловік перебував в іншій кімнаті, вогонь охопив кухню та почав поширюватися будинком. Рятувальники менше ніж за півгодини ліквідували пожежу та не допустили знищення будинку і перекидання вогню на сусідню оселю. Мує Закарпаття 24.
1: Az időjárás előrejelzések szerint ma a nap végéig esős idő várható Kárpátalja területén. Ennek kapcsán a járőrszolgálat emlékeztet a biztonságos közlekedésre. Tartsák be a biztonságos sebességet, a megfelelő követési távolságot, használják a biztonsági övet, ne telefonáljanak, lassítsanak a gyalogos átkelő helyek előtt, ne parkolják le autóikat olyan helyeken, ahol megsérülhetnek, például nagy fák vagy reklámtáblák alatt. A gyalogosok különösen óvatosan kelljenek át az úttesten és csak a kijelölt helyeken. Ne lépjenek hirtelen a járművek elé, feltétlenül használjanak fényvisszaverő elemeket a ruházatukon.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні до кінця дня на території Закарпаття дощитиме. У зв'язку з цим патрульна поліція нагадала правила, як убезпечити себе в таку погоду на дорозі. Дотримуйтеся безпечної швидкості, дистанції та інтервалу. Користуйтеся ременями безпеки. Не відволікайтеся на телефонні дзвінки. Пригальмовуйте перед пішохідними переходами. Не залишайте свої автівки у місцях, де їх може бути пошкоджено, під розлогими деревами, рекламними щитами тощо. Пішоходи, переходьте дорогу вкрай обережно і лише у дозволених місцях, не вибігайте раптово перед транспортними засобами. Обов'язково використовуйте світлоповертальні елементи на одязі.
1: Kárpátalján csökkent a fertőző betegségek száma, azonban a védőoltások beadásának szintje továbbra sem elegendő. Az év első 6 hónapjában összesen 1148 fertőző megbetegedést regisztráltak Kárpátalján. Az akut légúti fertőzések az influenza és a COVID-19 esetek nélkül, ami közel 25%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Jelentősen csökkent az oltással megelőzhető betegségek száma is. Például a kanyarós esetek száma is visszaesett, idén 21 esetet jegyeztek fel, míg tavaly ugyanebben az időszakban 158-at. Ugyanakkor a tervezett védőoltások teljesítési aránya mindössze 34,5%, ami az egészségügyi szakemberek szerint újabb fertőző járványok kialakulásának kockázatát jelentheti, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
0: На Закарпатті знизилася кількість інфекційних захворювань, однак рівень вакцинації залишається недостатнім. Загалом за перші 6 місяців року на Закарпатті зареєстрували 1148 випадків інфекційних хвороб, без врахування ГРВІ, грипу та COVID-19, що майже на чверть менше, ніж за аналогічний період минулого року. Фіксується значне зниження кількості вакцинокерованих інфекцій. Зокрема, скоротилися випадки кору. Цьогоріч зафіксували 21 випадок проти 158 торік. Разом із тим, рівень виконання плану профілактичних щеплень становить лише 34,5%, що, за словами медиків, може створювати ризик виникнення нових спалахів інфекційних захворювань, інформує Закарпатська ОВА.
1: Európa jelenleg kiterjedt szárassággal küzd. A júniusi hőhullámok után több országban, köztük Franciaországban és Romániában is kiszáradtak a folyómedrek, erdőtüzek alakultak ki, a hatóságok pedig vízfogyasztási korlátozásokat vezettek be. Egy új tanulmány szerint a jelenlegi melegebb éghajlat felgyorsította a nedvesség elvesztését az európai talajból, tavakból és folyókból, ezáltal pedig jelentősen növelte a szélsőséges aszályok kialakulásának kockázatát. A kutatók szerint a klímaváltozás következtében a pusztító természet természeti jelenségek, például az aszályok, árvizek és hőhullámok egyre gyakrabban és intenzívebb formában

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rágyó szlukatyám! Elrajtolta az Európa Liga második selejtező körének első mérkőzés sorozata. A játéknapot a Karabakh és a CSKA Szófia találkozója nyitotta, amely gól nélküli döntetlennel zárult. Idegenben értékes győzelmet szerzett a Ferencváros. A zöldfehérek 2-1-re múlták felül a Twentét, ezzel kedvező helyzetből várhatják a visszavágót. A Dinamo Kijev 2-3-ra minimális különbséggel alul maradt a görög PAOK ellen. A hajrában az ukrán csapat nagy nyomást gyakorolt az ellenfelére, és nagyon közel voltak az egyenlítés. A Dinamo ennek ellenére nem esélytelenül utazik Görögországba a visszavágóra. A nap egyik legnagyobb meglepetését a Benfica szolgáltatta, amely váratlanul kikapott a Szent Gallentől. Стартувала серія перших матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Ігровий день відкрив поєдинок між Карабахом та Софійським ЦСКА, який завершився безгольовою нічиєю. Динамо мінімально 2-3 поступилася проти грецького ПАОКа. Несподіваною стала поразка Бенфіки, яка поступилась Санкт-Галену. Свою перемогу у виїзному матчі здобув Ференцварош, який обіграв Твенте з рахунком 2-1. Az olasz válogatottnál tovább zajlanak a tárgyalások az új szövetségi kapitány kinevezéséről, és a főjelölt továbbra is Pep Guardiola, aki májusban távozott a Manchester City-től. Kiderült azonban, hogy Guardiola pénzügyi elvárásai túl magasak az olasz labdarúgó szövetség számára. A spanyol szakember mellett Andrea Pirlo, Roberto Mancini és Antonio Conte is a jelöltek között van az olasz kispadra. Узбірні Італії тривають переговори щодо призначення нового головного тренера, і одним із головних кандидатів залишається Пеп Гвардіола, який у травні залишив Манчестер Сіті. Разом із тим з'ясувалося, що фінансові вимоги Пепа є надто високими для Федерації футболу Італії. Окрім Гвардіоли, серед кандидатів на посаду головного тренера Італії розглядаються Андреа Пірло, Роберто Манчіні та Антоніо Конте. A kosárlabda hírességek csarnoka szakít a hagyományokkal, megnyitja a Golden State Warriors sztárja Stephen Curry pályafutását bemutató kiállítást. Az NBA történetében korábban egyetlen aktív játékos sem kapott ilyen megtiszteltetést. A Beyond the Arc című tárlat a négyszeres bajnok és kétszeres MVP karrierét mutatja be a pályán és azon kívül egyaránt. Curry elmondta, a kiállítás azokat a pillanatokat idézi fel, amelyek formálták őt, és reméli, hogy a szurkolók is átérzik azt az örömöt és céltudatot, amelyet a kosárlabda adott neki. Залаславу баскетболу порушує традиції та відкриває виставку, присвячену кар'єрі зірки Golden State Warriors Стівена Карі. В історії NBA жоден активний гравець раніше не отримував такої честі. Експозиція Beyond the Arc демонструє шлях чотириразового чемпіона та дворазового MVP, як на майданчику, так і поза ним. Карі зазначив, що виставка повертає до моментів, які сформували його особисто і професійно, і сподівається, що вболівальники відчують ту радість і цілеспрямованість, яку подарував йому баскетбол. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке холлотте.

Dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. július 24-én, pénteken 16 óra van, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 24 липня 2026 року, п'ятниця. На годинниках 17 за київським часом. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: A Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatásokat nyújtó központ arra kéri a hadköteles személyeket, hogy ellenőrizzék a katonai szolgálat alóli halasztásuk érvényességi idejét. Amennyiben a halasztás nem hosszabbodik meg automatikusan, vagy az érvényességi idejének lejártáig kevesebb, mint 30 nap van hátra, kérelmezni kell annak meghosszabbítását vagy újbóli kiállítását. Az új szabályozás szerint a halasztás új jogalap alapján történő igénylése már nem jár le a jelenlegi halasztás elvesztésével. Amíg az új kérelem elbírálása folyamatban van, a korábbi halasztás továbbra is érvényben marad. A halasztás igényléséhez vagy meghosszabbításához az alábbi dokumentumokat kell benyújtani: személyazonosító igazolvány vagy útlevél, adóazonosítószám, katonai nyilvántartási okmány, a halasztásra való jogosultságot igazoló dokumentumok. A dokumentumokat eredeti példányban vagy megfelelően hitelesített másolatban kell benyújtani.
5: У Берегівському центрі надання адміністративних послуг військовозобов'язаним рекомендують перевірити термін дії відстрочки. Якщо відстрочка не продовжується автоматично або до завершення строку її дії залишилося менше 30 днів, необхідно звернутися для її оформлення чи переоформлення. Відповідно до оновленого порядку, переоформити відстрочку за новою законною підставою тепер можна без втрати чинної. Поки триває розгляд заяви, попередня відстрочка залишається дійсною. Для оформлення або переоформлення відстрочки необхідно подати паспорт, ідентифікаційний код, військовий обліковий документ, документи, що підтверджують право на відстрочку. Документи подаються в оригіналах або належним чином засвідчених копіях.
4: Ideiglenesen szünetel a szemételszállítás a Beregszászi kistérségben. A

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rágyó szlukacsám! Elrajtolta az Európa Liga második selejtező körének első mérkőzés sorozata. A játéknapot a Karabakh és a CSKA Szófia találkozója nyitotta, amely gól nélküli döntetlennel zárult. Idegenben értékes győzelmet szerzett a Ferencváros. A zöldfehérek 2-1-re múlták felül a Twentét, ezzel kedvező helyzetből várhatják a visszavágót. A Dinamo Kijev 2-3-ra minimális különbséggel alul maradt a görög PAOK ellen, a hajrában az ukrán csapat nagy nyomást gyakorolt az ellenfelére, és nagyon közel voltak az egyenlítés. A Dinamo ennek ellenére nem esélytelenül utazik Görögországba a visszavágóra. A nap egyik legnagyobb meglepetését a Benfica szolgáltatta, amely váratlanul kikapott a Szent Gálentől. Stratovala Serie a Pársak Mácsiu Drogo Kvalifikáció Roundo Ligi Európa. Игровой день відкрив поєдинок між Карабахом та Софійським ЦСКА, який завершився безгольовою нічією. Динамо мінімально 2-3 поступилася проти грецького ПАОК. Несподіваною стала поразка Бенфіки, яка поступилась Санкт-Галену. Свою перемогу у виїзному у матчі здобув Ференцварош, який обіграв Твенте з рахунком 2-1. Az olasz válogatottnál tovább zajlanak a tárgyalások az új szövetségi kapitány kinevezéséről, és a fő jelölt továbbra is Pep Guardiola, aki májusban távozott a Manchester City-től. Kiderült azonban, hogy Guardiola pénzügyi elvárásai túl magasak az olasz labdarúgó szövetség számára. A spanyol szakember mellett Andrea Pirlo, Roberto Mancini és Antonio Conte is a jelöltek között van az olasz kispadra. Узбірнітелі тривають переговори щодо призначення нового головного тренера, і одним із головних кандидатів залишається Пеп Гвардіола, який у травні залишив Манчестер Сіті. Разом із тим з'ясувалося, що фінансові вимоги Пепа є надто високими для Федерації футболу Італії. Окрім Гвардіоли, серед кандидатів на посаду головного тренера Італії розглядаються Андреа Пірло, Роберто Манчіні та Антоніо Конте. A kosárlabda hírességek csarnoka szakít a hagyományokkal, megnyitja a Golden State Warriors sztárja Stephen Curry pályafutását bemutató kiállítást. Az NBA történetében korábban egyetlen aktív játékos sem kapott ilyen megtiszteltetést. A Beyond the Arc című tárlat a négyszeres bajnok és kétszeres MVP karrierjét mutatja be a pályán és azon kívül egyaránt. Curry elmondta, a kiállítás azokat a pillanatokat idézi fel, amelyek formálták őt, és reméli, hogy a szurkolók is átérzik azt az örömöt és céltudatosságot, amelyet a kosárlabda adott neki. Zalaszlávú basketbolu porúsú tradíciót та відкриває виставку присвячену кар'єрі зірки Golden State Warriors Стівена Карі. В історії NBA жоден активний гравець раніше не отримував такої честі. Експозиція Beyond the Arc демонструє шлях чотириразового чемпіона та дворазового MVP, як на майданчику, так і поза ним. Карі зазначив, що виставка повертає до моментів, які сформували його особисто і професійно, і сподівається, що вболівальники відчують ту радість і цілеспрямованість, яку подарував йому баскетбол. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Агостя вісер vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-4007. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берлін. Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
5: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszám belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
9: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
10: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
11: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
10: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
11: Місця провадження освітньої діяльності.
10: Місто Берегове,
11: село Велика Добронь,
10: селище Велок,
11: село Пейтерфолво,
10: село Малі Геївці,
11: місто Виноградів,
10: селище Вишково.
11: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
10: до 22 серпня.
11: За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном
10: 050 782 65 73.
11: 050 782 65 73.
12: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
13: Ahogyan azt már megszokhattátok, ha péntek, akkor bizony dalpremiér. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ezen a héten Catherine Lagaia előadásában hallhatják a How Far I Will Go című dalt, amely a Disney élőszereplős Vajana című filmjének ikonikus betétdala. A mindössze 19 éves osztrál színésznő és énekesnő ezzel a filmmel mutatkozik be a nagy közönségnek főszereplőként. A Disney őt választotta Vajana megformálására, miután több ezer jelentkező közül bizonyult a legalkalmasabbnak a szerepre. A dal a bátorságról, az önmagunkba vetett hitről és álmaink követéséről szól. A Vajana jelenleg is látható a magyar mozikban, ezért bátran ajánljuk családi programként. Ha szeretnének egy látványos, kalandos és szívmelengető történetet látni, érdemes együtt beülni a moziba, vagy amikor elérhetővé válik, egy kellemes esti filmnézés keretében megnézni az egész családdal. Most pedig következzen Catherine Lagaia előadásában a Hofer I Will Go, az élőszereplős Vajana című Disney film betétdala.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Ох, вибір очевидний.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Ez pedig a Nyári Mix. Kárpátalja, ahol minden hétvégére jut egy kaland. Ha ezen a nyáron kirándulni vagy pihenni szeretnél, nem feltétlenül kell messzire utaznod. Kárpátalja tele van olyan helyekkel, amelyeket érdemes felfedezned. Tudtad, hogy évről évre folyamatosan egyre több turista érkezik vidékünkre? Úgy tűnik, egyre többen fedezik fel, hogy a nyaraláshoz nem mindig kell messzire utazni. Ha a hegyekre és friss levegőre vágysz, irány a Vereckei hágó, a Szinyevéri tó, a Sipot vízesés vagy a Borzsa havasok. Egy jó túra, gyönyörű panoráma, és garantáltan kiszakadsz egy kicsit a szürke hétköznapokból. Ha inkább pihennél, jöhetnek a termálvizes fürdők, Beregszász, Kaszony vagy Polena környékén. Egy kis meleg víz, egy finom ebéd, és már is úgy érzed, mint a szabadságon lennél. Történelemre is látnivalókra vágysz? Akkor keresd fel a Munkácsi vagy az Ungvári várat, a Nevickei várat, vagy sétálj egyet Ungvár hangulatos utcáin. A legjobb pedig az egészben, hogy Kárpátalja sok csodája, akár egyetlen nap alatt is felfedezhető. Nem kell mindig repülőre ülni, néha elég beülni az autóba, felvenni a túracipőt és elindulni. Ez volt a Nyári Mix. Jó kirándulást és sok élményt kívánok! Fedezd fel Kárpátalja szépségeit!
1: Літній мікс із вами Іштван Антал. Закарпаття, де на кожні вихідні знайдеться нова пригода. Якщо цього літа ти хочеш подорожувати або відпочити, не обов'язково їхати далеко. Закарпаття сповнене місць, які варто відкрити для себе. Чи знав ти, що з року в рік до нашого краю приїжджає дедалі більше туристів? Схоже, все більше людей відкривають для себе, що для гарного відпочинку не завжди потрібно їхати далеко. Якщо ти мрієш про гори та свіже повітря, вирушай на Верецький перевал, водоспад.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Búzus FM.
1: The Slide Between Us, Armin van Buuren és Christian Burns legendás koprodukciójában.

Ahogyan azt már megszokhattátok, ha péntek, akkor bizony dalpremiér. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ezen a héten Catherine Lagaia előadásában hallhatják a How Far I Will Go című dalt, amely a Disney élőszereplős Vaiana című filmjének ikonikus betétdala. A mindössze 19 éves ausztrál színésznő és énekesnő ezzel a filmmel mutatkozik be a nagy közönségnek főszereplőként. A Disney őt választotta Vaiana megformálására, miután több ezer jelentkező közül bizonyult a legalkalmasabbnak a szerepre. A dal a bátorságról, az önmagunkba vetett hitről és álmaink követéséről szól. A Vaiana jelenleg is látható a magyar mozikban, ezért bátran ajánljuk családi programként. Ha szeretnének egy látványos, kalandos és szívmelengető történetet látni, érdemes együtt beülni a moziba, vagy amikor elérhetővé válik, egy kellemes esti filmnézés keretében megnézni az egész családdal. Most pedig következzen Catherine Lagaia előadásában a How Far I Will Go, az élőszereplős Vaiana című Disney film betétdala.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: még hult a hó, hult a hó, hult a hó, hult a hó, hult a hó, vaj, inkább leesett.
1: Pengő királyfi. Volt egyszer egy király, annak három fia. Ez a király a halála órájában meghagyta a fiainak, hogy minden áldott nap új csizmát húzzanak fel, ne sajnálják a pénzt, mert ha szavát megfogadják, bizony nem bánják meg. Meghal a király, nagy ceremóniával eltemetik, s a királyfiak csak ugyan minden nap új csizmát húztak. De 2-3 esztendő múlva úgy elszegényedtek, hogy még az is alig volt, amit egyenek, nemhogy minden nap új csizmát húzzanak a lábukra. Mondja az idősebb királyfi. Látjátok, látjátok, kár volt megfogadni az apánk szavát. Elkoldusodtunk mi is, el az ország is, most már mit csinálunk? Igazad van, mondotta a középső királyfi. Bizony kár volt hallgatnunk az apánkra, elég lett volna, ha minden nap szépen kifényesítetjük a csizmánkat, mindenki újnak hitte volna. Azt mondja a legkisebb királyfi, akinek Pengő volt a neve. Ne panaszkodjatok, tudta édesapánk, hogy mit beszél. Ha el nem szegényedünk, itthon maradunk egész életünkre. Így legalább el kell mennünk valamerre, s látunk országot, világot. Hát hiszen nem is tehettek egyebet, el kellett, hogy menjenek világgá. Ahogy kimentek a városból, azt mondja a legidősebb királyfi. No, fiúk, én kilövöm a nyilamat, s ahol leesik, ott hálunk meg. Kilövi a nyilat a királyfi, egy nap s egy éjjel folyton folyvást mentek, akkor találták meg a nyilat rengeteg erdő közepében. Ott leheveredtek, vacsoráltak, de a legidősebb királyfi azt mondta az öccseinek, ő nem alszik el, strázsál az éjjel, nehogy valaki megcsúfolja. Elalszik a két kisebb királyfi, az idősebb meg felalá sétált, s hát egyszer csak jön egy rettentő nagy vatkan. Szörnyű nagy agyarai voltak, mégpedig tiszta színarany agyarai. A királyfi kirántotta a kardját, megölte a vatkant, az agyarait kirántotta, s eltette a tarisznyájába. Reggel felébredtek az öccsei, semmit sem tudtak arról, hogy mi történt. A bátyjuk sem szólott, s mentek tovább. Most azt határozták, hogy a középső királyfi lője ki a nyilát, s 3 nap 3 éjjel mentek, míg a nyilvesszőt megtalálták. Leülnek, vacsorálnak, a legidősebb s a legkisebb is elalszik, de a középső fennmaradt strázsának. Alig szenderül el a két királyfi, lecsap a magas levegő égből egy szörnyű nagy kesejű, rettenetes nagy szárnyával nekivág a királyfinak, de a királyfi hirtelen kirántotta a kardját, s ketté hasította a saskesejű fejét. 2 gyönyörű ezüsttól volt a saskesejű 2 szárnyában. Ezt a királyfi kihúzta, tarisznyájába tette, s reggel, mikor a testvérei felébredtek, egy szót sem szólt, csak mentek tovább. Most már a legkisebb királyfi lőtte ki a nyilát. Mentek is 7 nap s 7 éjjel megállás nélkül, amíg a nyilát megtalálták. Nagy tüzet raknak, letelepednek, vacsoráznak, s vacsora után azt mondja Pengő. Na ma éjjel én strázsálok. A bátyai nem akarták engedni, eleget mondták, hogy kicsi legény ő

0: Addig vitte a patak mentén, amíg jó mély vizet nem talált. Ott szépen a vízbe eresztette. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet, te jó fiú, mondta az aranyhalacska. Nesze, adok neked két aranypikkelyt. Tedd el jól. Ha bajba kerülsz, csak lehelj rájuk, s eljövök segítségedre. Azzal a halacska nagy vígan továbbúszott. Pengő is visszament a bátyjaihoz. Az ám, de mire visszaért, a tűz elaludott. Megijedt Pengő, hogy most mit gondolnak róla a bátyjai, ha felébrednek. Bizonyosan nem strázsált, aludott ő is. Gyújtott volna tüzet, nem volt mivel. Mit csináljon, merre forduljon? Felmászott egy magas fa tetejére, hátha lát valahol tüzet. Látott is valahol messze-messze az erdőben, s ő bizony fogta magát, elindult abba az irányba. Alig indul el, szembe jöv vele az éjfél. Köszönti illendőképpen. Adjon Isten jó estét, öreg apám. Álljon meg egy kicsit, az Isten áldja meg, amíg tüzet hozok. Jaj, édes fiam, mondja az éjfél. Amíg te azt megjárod, addig én 7-szer megyek, s 7-szer jövök, nem lehet nekem olyan sokáig várnom. Bizony, ha nem vár szép szerint, majd vár másként, mondotta a királyfi. Volt a zsebében jó erős spárga, azzal éjfélnek mind a két kezét egy fához kötötte. Megy tovább, de egy óra kettő alig telik belé, jő szembe vele a hajnal. Köszönti ezt is. Jó reggelt, húgomasszony! Adjon Isten, te királyfi! Álljon meg, lelkem, húgomasszony, amíg amonnét tüzet hozok. Jaj, azt nem lehet, mondotta a hajnal. Amíg te azt a nagy utat megjárod, 7-szer megyek, s 7-szer jövök én. Nem alhatnak az emberek olyan sokat egyfolytában. Bizony, ha meg nem vár, mindjárt meg is kötözöm, húgomasszony. S megkötözte a hajnalt is egy fához. Most már meheted bátran, a királyfi. Meg nem állott, amíg ahhoz a nagy tűzhöz nem ért. Látja messziről, hogy 12 óriás ül a tűz körül. Hely, gondolja magában, itt nem kapok én tüzet szép szerével. Fogja a nyilát, oda céloz, s kilő egy égő szenet a tűzből. De megint meggondolja magát, mégis elmegy oda, ne mondják, hogy lopja a tüzet. Oda megy, köszön illendőképpen, az óriások fogadják, jól megnézik tetőtől talpig, s kérdik tőle.
1: Ugyan bizony, te lőtted ki a szenet a tüzünkből?
0: Én lőttem ki, mondja Pengő, de meggondoltam a dolgot, mégis idejöttem. Adjanak kentek egy darab égőszenet Isten nevében.
1: Adunk mi jó szívvel, mondott a legidősebb óriás, hanem előbb forgasd meg a pecsenyénket.
0: Éppen ott sült a tűz felett egy ökör nyársra húzva. Pengő megfogta a nyársat a kis ujjával, s úgy forgatta, pergette, akárcsak egy leány az orsót. Mikor jól megpirult az ökör, mondotta Pengő. De már most csak ugyan adjanak tüzet, mert sietős az utam nagyon.
1: Várj csak egy kicsit, mondja az öreg óriás. Látod-e amott azt a fekete várat? Annak a falán van egy kakas, azt előbb lőd le, akkor aztán adunk tüzet.
0: Célba veszi Pengő a kakast, s úgy lelőtte, hogy egyszeribe lefordult a vár faláról. Hely, az óriások nem tudták, hogy mit csináljanak nagy örömükben.
1: Hát ennek ugyan mit tudnak kentek örülni? Kérdezte Pengő. Mondja az öreg óriás, mindjárt megtudod. Tudd meg, fiam, hogy mi a bakarasznyi ember szolgái vagyunk. Nekünk kell bevenni azt a várat. Abban a várban lakik a fekete király, és annak 3 szép eladó leánya. A bakarasznyi ember feleségül akarja venni a legidősebb király kisasszonyt, a középsőt meg az idősebb fiának szánta, aki saskesejű képében szokott járni, a legkisebb király kisasszony pedig a kisebbik fiának, aki vatkan képében jár. Hiszen rég bevettük volna mi ezt a várat, hanem az a huncut kakas mindig felébresztette a kukorékolásával a katonákat. No, többet nem ébreszti fel, hanem azért neked velünk kell jönnöd. A vár falában van egy lyuk, azon bebújsz, aztán kinyitod a kaput.
0: A királyfi nem szólt semmit, mit volt mit tenni, ment az óriásokkal. Szépen bebújt a lyukon, hanem amikor bent volt a várban, visszaszólt az óriásoknak.
1: A kaput nem tudom kinyitni, már ahogy tudtok, úgy jöjjetek utánam, különben kint maradtok.
0: Mit csináljanak az óriások? Ha bőrüket ott hagyják, és mégiscsak rászánták magukat. Sorban bújtak keresztül a lyukon, s amint az első bedugta a fejét, Pengő lecsapta a kardjával, a testét meg utána rántotta, s így tovább mind a 12-nek levágta a fejét. Akkor fölment szépen a palotába, lábújhegyen végigment a szobákon, s hát a 3 király kisasszony mind más-más szobában alszik. A legidősebb király kisasszony szobájában egy egész meg egy félig égett gyertya volt. Az egész gyertyát meggyújtotta, a félig leégettet a zsebébe tette. Aztán ment a középső király kisasszony szobájába, annak az aranyrojtos sejemkendőjét vette el. Ment a legkisebb király kisasszony szobájába, de már annak a gyűrűt húzta le az ujjáról. Azzal szépen kiment a szobából, el az óriások tüzéhez, felkapott egy darab égőüszköt, szaladt vissza a bátyjaihoz. Amint ment visszafelé, eloldotta a hajnalt.
1: Na most mehet, húgomasszony, szerencsés utat!
0: Aztán eloldotta az éjfélt.
1: Menjen kend is, bátyám uram, Isten hírével, eleget aludtak az emberek! Mire kivíradott,

A testvérei felébredtek, csak úgy ropogott, pattogott a tűz. De egy árvaszó nem sok annyit sem szólt arról a bátyjainak, hogy hol s merre járt, s hogy milyen sokáig aludtak. Hát jól van, tovább ment a három királyfi, mentek hetet hét ország ellen. Egyszer betértek egy kocsmába. Haj, sok vendége volt annak a kocsmának, alig fértek el benne az emberek. De nem is csoda, mert itt minden utas annyit ehetett, ihatott, amennyi belefért, s egy árva krajcát sem kellett fizetni. Az volt a fizetés, hogy aki ide betért, s evett, ivott, mielőtt elment, el kellett, hogy mondja a maga történetét. Azám, ti nem is gondoljátok, hogy ki lehetett a kocsmáros. Ez a kocsmáros az a király volt, akinek a várát az óriások be akarták venni. Mióta Pengő megölte az óriásokat, mindenfelé kerestette a király, hogy ki lehetett az a derékvitéz ember, aki az óriásokat megölte, de senki sem állott elő. Kocsmát nyitott, úgy akarta megtudni az igazságot. No, bemennek a királyfik ebbe a kocsmába, jó lesznek, isznak. Hordják a bort a király kisasszonyok, kínálják a dali szép legényeket. Aztán Pengő elkezd beszélni, de még felit sem mondta el a történetének, int a király a legidősebb lányának. Az eltűnik, s hát egy kicsi idő múlva megáll a kocsma előtt négy aranyos bársonyos hintó. Mind a négy hintó elé hat ló volt fogva. No, mondja a király, csak azt akartam megtudni, édes fiaim, hogy ki ölte meg az óriásokat. A fiaim vagytok mind a hárman, gyertek velem a váramba, még ma megtartjuk a lakodalmat. Beleülnek a hintóba párosával, hazavágtatnak a fekete várba, lett nagy dínom, dánom, lakodalom, folyt a bor hencidától boncidáig, nem volt vége a helyehújának két álló hónapig. Látjátok, látjátok, mondott a Pengő a bátyjainak, mégis javunkat akart az édesapánk, mert különben nem láttunk volna országot, világot, stán hírét sem halljuk ennek a három szép leánynak. Igazad van, mondották az idősebb királyfik. Javunkat akarta az édesapánk, hanem most már illendő volna, hogy megnézzük a mi országunkat is. Jó lesz, biza, mondják, s mindjárt megegyeznek, hogy indulnak haza. Hadd lássák, nem szökötte meg az országuk. Befogatott a király a három hintóba, s indultak haza mind a hárman, s vitték magukkal a feleségüket is. Az első kocsiban a legidősebb királyfi ült, s egyszer csak látja, hogy az út közepén a nagy sárban egy bakarasznyi ember vergelődik. Kéri a bakarasznyi ember. Húzd ki a sárból, te királyfi, bizony megszolgálom, mondja a királyfi. Nem húzlak én, minek mentél bele? S azzal tovább hajtott. Jön utána a középső királyfi, azt is megszólítja a bakarasznyi ember, de a középső királyfi sem húzta ki, hanem a legkisebb királyfi az már megállítatta a hintaját, leszállott, kihúzta a bakarasznyi embert a sárból, még fel is ültette a hintóba. Hát egyszerre, uram teremtő, mi történt? A bakarasznyi ember megragadja a királyfi feleségét, belecsavarta a hét rőfös szakállába, s úgy eltűnt vele, mintha a föld nyelte volna el. Hely, nagy búbánat nehezedett a királyfi szívére, mondja a bátyjainak. Ti csak menjetek haza, mert én addig meg nem nyugszom, amíg a feleségemet meg nem találom. Visszaküldötte a hintót az apósához, s elindult gyalog. Ment hetet hét ország ellen. Amint megy, mendegél egy patakhoz ért, s eszébe jut az aranyhalacska, hát ha ez tudna segíteni rajta. Előveszi a két aranyhal pénzt, ráfuvint, s abban a pillanatban ott volt az aranyhalacska, s kérdezte. Mit parancsolsz, édes gazdám? Mondja Pengő. A bakarasznyi ember elragadta a feleségemet, ugyan bizony nem tudná de megmondani, hol s merre lehet. Feleli az aranyhalacska. Én nem tudom megmondani, de azon a hegyen túl látod-e, van egy bölcsember, az három dolgon kívül mindent tud ezen a világon, s talán meg tudja mondani, hol van a feleséged. Elment Pengő királyfi, s addig meg sem állott, amíg a bölcsemberhez nem ért. Ott ült a bölcsember egy nagy sziklának a tetején, lelógott hosszú fehér szakálla. Köszönti Pengő illendőképpen, s elmondja, hogy miben jár. Tudom, ha nem is mondod, mondta a bölcsember, de ha meg akarod kapni a feleségedet, előbb te segíts rajtam. Kerek száz esztendeje, hogy ezen a sziklán ülök, s nem tudok felkelni, mert a mátkám a gyűrűjével együtt elveszett. Ha megtalálod a mátkámat s a gyűrűjét, akkor te is megkapod a feleségedet. Kérdezte Pengő. Hát hol találom én meg a te mátkádat? Hej, fiam, felelte a bölcs, hiszen éppen azt nem tudom, hogy hol van, mert tudd meg, hogy csak három dolog van a világon, amit én nem tudok, s ez éppen a közül a három közül való. Visszament Pengő nagybúsan az aranyhalacskához, s elpanaszolja, hogy mivel fogadta őt a bölcsember. Csak ne búsulj, mondja az aranyhalacska. A bölcsember mátkája a gyémánt várban van. Meríts egy palack vizet, tégy bele engem, s vigy magaddal, majd visszaszerezzük a bölcsember mátkáját.
Elindult Pengő királyfi, megy hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül. Egyszerre csak megérkezik a gyémántvárhoz. Azt mondja az aranyhalacska. No te királyfi, jól megjegyezd, hogy ebben a várban minden fekete, még étellel is csak fekete étellel kínálnak. De te, akármit csináljanak veled, akárhogy megkínozzanak, egyebet el ne fogadj fehér ételnél. Bemegy Pengő a gyémántvárba, hát belől olyan fekete, mint a korom. Feketék a falak, feketék a garádicsok, az ablakok. Megy a szobákba, azok is mind feketék. Jönnek a szolgák, fekete az arcuk, fekete a ruhájuk. Aztán asztalt terítenek fekete abrosszal, fekete tálakkal. Hozták az ételeket, kínálták Pengőt, egyék. De Pengő semmihez sem nyúlt, mert minden étel fekete volt. Akkor egyszerre csak megtelt a szoba fekete emberekkel s asszonyokkal, s úgy megverték Pengőt, hogy elnyúlt a földön. Második nap éppen így járt. Hiába erőltették, hiába kínozták, hozzá nem nyúlt az ételekhez. Elkövetkezik a harmadik nap, s hát megfehérettek mind a szobák. Fehér ruhás emberek s asszonyok jöttek a szobába, fehér abrosszal terítettek asztalt, csupa fehér ételeket hoztak, s énekeltek Pengőnek szebbnél szebb nótákat. De most már Pengő is evett mindenből, amennyi csak belefért. Mondja reggel az aranyhalacska Pengőnek. No, a próbát jól kiálltad. Most menj le az istállóba, ottan találsz négy fekete paripát. Ez a négy paripa, négy leány. Egy a bölcsember mátkája, egy a farkas, egy a sas, és egy a holló királyé. Ezt a négy leányt az a vénboszorkány rabolta el, akiéhez a gyémánt vár. Mert úgy tud meg, ennek a vénboszorkánynak abban telik kedve, hogy mátkás leányokat rabol, azokat lovakká változtatja, hintó elé fogja. Mikor jól lejárta őket, vízbe fullasztja, s megint más leányokat szerez helyettük. Majd az istállóban meglátod a vénboszorkányt darás képében, hol az egyik, hol a másik lóhátára száll, de te csak védj egy ostort a kezedbe, csapkodj a lovakra, s ha meg is kínozott szegényeket, addig csapkodj, amíg a darást el nem találod. Úgy tett Pengő, amint a halacska tanácsolta. Lement az istállóba, egy jó szíjostorral elkezdte csapkodni a lovakat, hogy azok fájdalmukban mind felrúgták a hídlást. Nagyokat nyerítettek. Hanem egyszer eltalálta a darást is. Lefordult egyik lóhátáról, abban a pillanatban vénasszonnyá változott. Nagy csivalkodással kiszaladt az istállóból, s úgy elszaladt, hogy talán meg sem állt a világ végéig. Hát, amint a banya kiszalad az istállóból, a négy ló gyönyörűséges szép négy leánnyá változott. Pengő mindjárt indult a négy leánnyal, s vitte őket a bölcsemberhez. Megérkeztek a sziklához, fel akar kelni a bölcsember, s hát nem tud felkelni, pedig ott volt a mátkája előtte. Hát a gyűrűt nem hoztátok el? Kérdezte a bölcsember. Ja, Istenem, sírt a leány, azt a vénboszorkány elvette tőlem, s magával vitte. Gondolkozott egy keveset a bölcsember, s mondta. Azt már tudom, hogy a földön nincs a gyűrű, mert ha ott volna, tudnom kellene. Hát vagy a levegőben, vagy a vízben van. Eközben odaérkezett a farkas, a sas, meg a holló király is a mátkájáért, s a sas meg a holló király mondotta. No, annyit mi is mondhatunk, hogy a levegőben nincs a gyűrű, mert különben tudnunk kellene róla. Megszólalt az aranyhalacska. Akkor bizonyosan a tengerben van. Egyszeriben összehitte a halakat mind, s kérdezte, hogy nem láttak-e egy mátka gyűrűt. Mind azt felelték, hogy ők nem láttak. Mind itt vagytok-e? Kérdezte az aranyhalacska. A sántacsuka még nincs itt, felelték a többiek. Hát egyszer jön a sántacsuka is, rákiált az aranyhalacska. Hát te hol voltál, hol késtél meg? Mondja a sántacsuka. Én bizony egy gyűrűt találtam a tengerben, s azt elittam a kocsmával. Ilyen-olyan teremtette, kiáltotta az aranyhalacska. Mindjárt visszahozd azt a gyűrűt! A sántacsuka nagy dérrel durral elinalt, visszahozta a gyűrűt, odaadták a bölcsembernek, s abban a pillanatban felállott, s azt mondta Pengőnek. A te feleséged a tenger 99. szigetén van, a bakarasznyi embernél. Eredj oda, ott megtalálod, s ha igazán szeret, majd ki tudja a bakarasznyi embertől, hogy miben van a szörnyű nagy ereje, mert szörnyű nagy ereje van. Akkor aztán elhozhatod a feleségedet. Az aranyhalacska mindjárt előszólított egy nagy szett halat. Pengő a hátára ült, s úgy úszott a 99. szigethez. Hát, amint odaérkezik, s kilép a szigetre, éppen ott sétál a felesége. Ölelik, csókolják egymást. De mikor vége volt az ölelésnek, csókolásnak, azt mondja az asszony nagy búsan. Hiába fáradtál ide, édes uram, nem tudsz megszabadítani a bakarasznyi embertől, mert szörnyű nagy ereje van, és én meg nem tudom, hogy miben tartogatja. A bakarasznyi ember éppen a déli álmát aludta, mondta az asszony Pengőnek, csak bújjon el valahová,
majd mégis megpróbálja, hát ha mézes mázos szavakkal kiveszi belőle a titkot. Felmegy a királyné a palotába, éppen akkor ébredt fel a bakarasznyi ember, oda megy az asszony hozzá, simogatja a hétrőfös szakállát, szirógatja az arcát, s mondja: látod, látod, mindig mondod, hogy így meg úgy szeretsz engem, de én nem hiszek neked. Hát én azt mivel tudjam bebizonyítani? Kérdezte a bakarasznyi ember. Mivele? Azzal, ha megmondanád, hol tartogatod az erődet, legalább én is vigyáznék rá. Nagyot kacagott a bakarasznyi ember. Hát, megmondom neked, ott vanni az ajtó mellett, abban a darab fában. Ja, Istenem, hát hogy lehet ott tartani, hát, ha valaki elvinni, mondotta az asszony. Azzal felkapta a fát, s bezárta az almáriomba. A bakarasznyi ember nagyot kacagott. No, látod, elbolondítottalak, mert nem a fában van az erőm, hanem abban a seprűben, mi? Bizony, ha abban van, akkor azt is elzárom, s elzárta az almáriomba. A bakarasznyi ember még nagyobbat kacagott. Látod-e, megint elbolondítottalak, mert nem a seprűben van az én erőm, hanem a piszkafában. Az asszony szépen felvette a piszkafát, kendőbe takargatta, s elzárta az almáriomba. Azt mondta akkor a bakarasznyi ember. No, most már látom, hogy igazán szeretsz. Hát tudd meg, hogy sem abban a fában, sem a seprűben, sem a piszkafában nincs az én erőm. Ott van az én erőm messze innét az erdőben, egy aranyszarvasban. Ez az aranyszarvas, mikor én alszom, mindig lejár inni az aranypatakba. Ha valaki meglőné, egy bárány szöknék ki belőle. Akkor ebben lenne az én erőm. A bárányt, ha meglőnék, kirepülne belőle egy aranykacsa. Ha az aranykacsát meglőnék, abból kiszállna egy aranybogár, s ha ezt el nem pusztítanák, ebben megmaradna az erőm, de ha ezt is elpusztítják, akkor az én erőmnek vége. Hiszen csak azt várta az asszony, hogy elaludjék végre a bakarasznyi ember. Mindjárt kisurrant a palotából, szaladt Pengőhöz, s töviről hegyire elmondta neki, amit a bakarasznyi embertől hallott. Megy Pengő az erdőbe, s amint megy, mendegél, meglát egy farkast, meg akarja lőni, de a farkas megszólal. Ne ölj meg, királyfi, mert engem a farkas király küldött a te segítségedre. Megy tovább Pengős, egyszer csak a feje felett egy sas repül el. Veszi a nyilát, megcélozza, de a sas megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert én tereád vártam itt. A sas király küldött a segítségedre. Jól van, nem lövi meg, hogy lőtte volna meg. Megy tovább Pengő királyfi, s hát egy holló repül feléje. Célba veszi azt is, de a holló is megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert engem a holló király küldött a te segítségedre. Pengő nem lőtte meg a hollót, hanem ment egyenesen az aranypatakhoz. Ott meghúzódott egy bokor mögé, és várta az aranyszarvast. Hát egyszer jön az aranyszarvas, hegyezi a fülét, néz erre, néz arra, s hogy nem látott senkit, belemegy a patakba. Úszott benne fel s alá, fürdette magát, s akkor Pengő szépen célba vette a nyilával, s lelőtte. Szaladod a Pengő, hogy megfogja az aranyszarvast, de már abban a szempillantásban ki is ugrott belőle az aranybárány. Uccu, ott volt a farkas, neki szökött a báránynak, szétszaggatta. A bárányból kiröppent az aranykacsa, de arra lecsapott a sas, összetépte. Az aranykacsából kiszállott az aranybogár, azt meg a holló fogta meg. Szépen odavitte Pengőnek, s Pengő zsebkendőjébe kötötte a bogarat, úgy vitte a bakarasznyi ember palotájába. Felmegy Pengő a palotába, mondja nagy örömmel a feleségének, hogy megvan a bakarasznyi ember ereje. Hát arra a szóra támolyog ki a szobából a bakarasznyi ember is, s mondja Pengőnek. Megfogtad az erőmet, királyfi, de ha visszaadod, cserébe neked adom minden vagyonomat, mondott a Pengő. Nem kell a vagyonod, s nem is hiszek a szavadnak, mert te jóért rosszal fizettél nekem. Azzal a bogarat beledobta a tűzbe, porrá égett, s ím, halljatok csodát, szemük láttára porrás hamuvá lett a bakarasznyi ember is. No, feleség, mondott a Pengő, most már kettőnké a világ. S mentek haza az asszony apjához. Csaptak nagy lakodalmat, meghívták rá a bölcsembert, a sas királyt, a holló királyt, a farkas királyt, Pengő királyfi két bátyját, s hét nap s hét éjjel szólott a muzsika, folyt a bor hencidától boncidáig. Lakodalom után a király Pengőnek adta egész országát, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин ФМ.
2: Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.